Weber Oberon című operájának nyitányát hallottuk a szlovén rádiózenekar előadásában. A londoni Covent Garden opera megrendelésére készült ez a mű, és ez Weber utolsó operája. Most szintén Weber darabja következik, az F-dur fagott versenyt hallgatjuk meg.

Weber F-dur fagott versenyét Alexander Haranisaliev és a szlovén rádiózenekar adta elő, vezényelt Slaven Kulenovic. Most Beethoven opusz 21-es első szimfóniája következik. Beethoven elég későn, 1800-ban jelentkezett az első szimfóniájával.

Beethoven első szimfóniáját a szlovén rádiózenekar adta elő. Haydnt és Mozart még szerződések kötötték. Akkor írtak szimfóniát, ha rendeltek tőlük. Beethovent viszont Bécsben, mint zongoraművét és kamara zeneművek szerzőit ismerték. Ezt várták el tőle. Alois Srebotnyák muzsikája következik.

Alois Rebotnyak 2010-ig élt szlovén zeneszerző volt, az Orska és Hauptmann Kaspar című kórusmű, amit hallottunk, a szlovén kulturális és irodalmi hagyományokhoz kapcsolódik. A zeneszerző nagyon sok kamara zenét, sőt filmzenét is komponált. Most

Beethoven opus 111-es szénmol szonátáját játszotta Tatjana Ogyanovics. A zeneszerző szonátái alappillérek a zongora irodalmában, a korona az egyik nemes ékkő, az utolsó, az imént hallott mű, két nagyszabású tétele, kihívás minden pianistának. Most Debussy Syrinxét játssza Boris Kampa.

Debussy Syrinx-e hangzott el Boris Kampa tolmácsolásában, Syrinx a nimfák egyike. Amikor Pán vette üldözőbe, egy folyópartjáig futott, és arra kérte az isteneket, hogy változtassák át náddá. Aztán így alakult ki a pánsíp a nádból. Weber B-dur klarinét ötöse következik.

Weber B-dur klarinét ötösét Jörzse Kotár és a szlovén filharmonikus vonós négyes játszotta. Weber sok tekintetben Wagner előhírnöke volt. Az opera produkció minden részletére odafigyelt. Wagner sok ötletet átvett tőle. Ambrose Kopi 108. zsoltárát halljuk.

Ambrose Kopi 108. zsoltárát az Ave Kamara kórusát elővezényelt András Hauptmann. A következő órákban is változatos összeállítással várjuk Önöket a baroktól egészen a 20. századig. Remélem, hogy találnak majd olyan felvételt, amely különösen közel kerül majd a szívükhöz. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Carnil zenegedű versenye következik Szilvia Markovics és a francia nemzeti zenekar előadásában. A mű 1911-ben készült, és a dán szerző egyik legjelentősebb alkotása. Telmányi Emil magyar származású hegedűművész mutatta be egyébként 1912-ben Kopenhágában. Nézen, két tételben gondolkodott, az első egy lassú lírai bevezetésből bontakozik ki, amelyet virtuózabb szakaszok követnek. A második tétel hangvétele játékosabb, derűsebb, és itt nagyon fontos szerepet kap a hegedű éneklő dallamos karaktere. A szólót tehát Szilvia Markovicsi játssza.

Carl Nielsen hegedű versenye hangzott el Szilvia Markovics és a francia nemzeti zenekar előadásában Osmovenske irányításával. Nielsen a romantikus hagyományt folytatta, de érződik rajta a merészebb harmóniai gondolkodás is. Mozart A-dur szonátája következik, a török indulós szonáta.

Mozart Ádur szonátáját Junglanhan játszotta. A török induló nem első példája keleties hangzásnak Mozart műveiben, hiszen értő táncjátékot Nover balettmester szövegkönyvére, amely egy török szerályban játszódik. De ez csak vázlatban maradt fenn. Johann Christian Bach D-dur kvintettje szól.

Johann Christian Bach D-dur kvintettjét hallottuk a Musica Petropolitana együttes előadásában. A komponista Mozart életében nagy szerepet játszott, a londoni tartózkodása alatt ismerkedtek meg, és szívélyes barátságot is kötöttek. Joseph Haydntől hallgassuk meg most az S-dur trombita versenyt.

Haydn ezdur trombita versenyét Geoffrey Payne és a Melbourne-i szimfonikus zenekar adta elő. Anton Wendlinger, a bécsi udvar remek művésze ösztönözte a darab megírását, aki egy újfajta trombitát konstruált, és a hangszertechnikai lehetőségeit továbbfejlesztette. Most Rachmaninov két zongora darabja szól.

Románc és keringő, Rachmaninov zongora darabjait a holland zongora négyes játszotta. Gustav Holst Szent Pál szvittjét halljuk most a szőuli kamarazenekar tolmácsolásában. Holst egyébként nagyon sokáig harsonázással tartotta el magát és családját, aztán egyre inkább a tanítás foglalta le az idejét.

Gustav Holst Szent Pál szvittjét a szőuli kamarazenekar adt elő. Ray Vaughan Williams és Holst éveken keresztül kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátotta, és egymásnak eljátszotta készülő műveit, hogy kikérje a másik bírálatát, tanácsát. Petár Dinev kórusműve következik, a béke kegyelme.

a béke kegyelme Petár Dinev kórusművét a Plovdivi Szent Háromság kórus énekelte, befejezésül pedig egy kis kínai népzene szól Percy Grainger és Peter Skuldharp átdolgozásában. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom a hangmérnök Mátyus Otto és a szerkesztő Katona Márta nevében. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönöm.

0: az év végéig kell elkészítenie jelentését. Schumer Orsolya elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az igazságügyi minisztériumtól, a Sándor Palotától és a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat. Bájer Judit médiajogász, médiakutató lehet a Független Közmédia Testület elnöke. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága egy tartózkodás mellett támogatta a kinevezését. A testület emellett döntött arról is, hogy a Tisza frakció által javasolt személyek jelölését támogatja, az ellenzéki pártokét viszont továbbra sem. A közszolgálati tanács 3 embert javasolt, ők szintén megkapták a bizottság jóváhagyását. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatot az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 igazgató megbízatása járt le. A pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízást. A fennmaradó több mint 100 helyre néhány hét múlva hirdetnek új pályázatot. Több mint 100 000 darab iskolai eszköz és 2 millió forintot meghaladó támogatást gyűlt össze a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a SPÁR akciójában. A vásárlók 2000 rászoruló gyerek iskola kezdését segítették. Tucatnyi kiállítással csatlakozik a fotográfia feltalálásának 200. évfordulóját ünneplő francia tematikus kezdeményezéshez a Mai Manó Ház. A programsorozat jövő szeptemberig klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatja be a fotoművészet történetét és jelenét. Országszerte rendeznek majd előadásokat és szimpóziumokat, a többi között Budapesten, Veszprémben és Fehérvárcsurgon. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. Az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 Celsius fok volt, ami csak nem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. A havi csapadék sok helyen az 5 mm-t sem érte el. Az időjárásról. Számottevő esőre ma sem számíthatunk, elszórtan lehet egy-egy zápor. Napközben északnyugat felől beborul az ég, a legtöbb napsütés a déli-délnyugati tájakon lesz. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok valószínű. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután a Consort les Lucioles muzsikál. A francia barokk zenei együttes az angol fantázia repertoár tárja fel, Purcell és Gibbons művein keresztül. Művészeti vezetőjük és alapítójuk a híres francia gamba művész Lucile Boulanger. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este a bécsi filharmonikusok játszanak. A 2022-es nyáresti hangverseny programja Európa zenei sokszínűségét és gazdag zenei hagyományait tárja elénk. Gordon Kahn közreműködik az épp 45. születésnapját ünneplő Gauthier Capuçon, a karmester Andris Nelsons. Felvétel a Schönbrunni kastély kertjéből, ma 20 óra 11 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel, a Bartók Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Hilda nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. A Hilda német eredetű, jelentése harc vagy harcos nő.

hozzászólhatnak a műsorhoz SMS-ben a 0630-3030-160-as számon, vagy e-mailben a muzsikálóreggel@radio.hu e-mail címem. Ebben az órában fél hétkor köszöntjük a születésnaposokat, illetve emlékezünk meg az évfordulósokról, fél nyolckor kulturális ajánló, 8 óra után pedig ma is lesz Kinyerma, játék és muzsika 10 percben. A zenehallgatást Georges Bizet Carmen című operájával kezdjük, az első felvonás előjátékát játsza a Magyar Állami Hangverseny Zenekar vezénnyel Ferencsik János.

Hát ezzel a különös lezárással ér véget Sors Bizé Kármenyéből az első felvonás előjátéka, és indul meg a cselekmény. Magyar Állami Hangversenyzenekar játszott, Ferencsik János vezényelt. Most Wolfgang Amadeus Mozart 331-es köhöljegyzékszámú A-dur szonátájából kezdődik az első tétel. Ez különös módon indul, egyáltalán nincs benne hagyományos szonátaforma tétel. Az első tétel, amelyet most hallunk, egy téma, 6 variációval, a mű végén pedig ott vár a híres Alla Turca, a török induló. A szonáta keletkezési helyét és pontos idejét sokáig bizonytalanság övezte, 2014-ben azonban Budapesten előkerült Mozart saját kéziratának 4 elveszettnek hit oldala. Nagyon izgalmas történet. Ez most Fazil Say előadásában szólal meg.

Ez volt Wolfgang Amadeus Mozart 331-es köhüljegyzékszámú A-dur szonátájából az első tétel, Fazil Say játszott zongorán. Ugye említettem, hogy ennek a szonátának az utolsó tétele a közismert török induló, hogy az Alla Turca, tehát nem ebben a tételben, hanem a mű végén, a harmadik tételben szerepel ez a híres dallam. Gabriel Fauré Maszkok és Bergamaszkok című művével megyünk tovább. Fauré 73 éves volt, amikor 1918-ban monakói felkérésre megszületett a Maszkok és Bergamaszkok. A zene jelentős részét saját évtizedekkel korábbi műveiből vette elő. Most pont a nyitány következik, ami egy 1869 körül írt kiaratlan szimfónia egyik tételéből származik. Az Orfeusz Kamarazenekar játszik.

Gabriel Fauré Maszkok és Bergamaszkok című művének első tételét hallották az Orpheus kamarazenekartól. Adalbert Girovec, ma ritkán hallott név, pedig hosszú élete során szinte az egész bécsi klasszikát személyesen ismerte. Haydnnal Londonban találkozott, Mozarttal Bécsben barátkozott össze, és Beethoven is ismerőse volt. Girovec még azt is megérte, hogy az 1840-es években a fiatal Johann Strauss zenéjére táncoljon Bécs. 85 évet élt így, Mozart kortársából szinte a romantika krónikása lett. Most D-dur szimfónia koncertántéjának harmadik tétele következik, Michael Foyle, Emmeline Sun, Rosalind Ventris és a London Mozart Players előadásában vezényel Howard Griffiths.

0: Adalbert Gyrowetz D-dur szimfónia koncertántéjának harmadik tételét játszotta Michael Foyle és Emmeline Sun hegedűn, Rosalind Ventris May hegedűn, a London Mozart Players együttesével, vezényelt Howard Griffiths. 2 perc elmúlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szeptember 3-án reggel 6:30 után, nem sokkal, ma van Nagy Szent Gergely ünnepe. Ő volt a 64. római pápa, egyházatya volt az 1969 évi naptárreformig, március 12 volt az ünnepe, de most már szeptember 3-a. Nézzük, hogy kik születtek ezen a napon. Adriano Banchieri és Pietro Locatelli, mindeketten zeneszerzők voltak. Banchieri 1568-ban, Locatelli 1695-ben született, mindeketten Itáliában, Banchieri Bolognában, Locatelli pedig Bergamóban. Isten éltesse a mai születésnaposokat, akik ma születtek. Al Jardine 84 éves lett, Andrew Lawrence King 67 éves lett, Lakatos György Fagott művész 66 éves, most a saját nevemet fogom mondani, de nem magamra gondolok, Bazsinka József, Lisztdíjas tubaművész, 64. születésnapját ünnepli a mai napon, ő az édesapám, Gauthier Capuçon pedig 45 éves lett. Isten éltesse őket, sok boldog születésnapot kívánunk nekik. És ezen a napon hunyt el a zeneszerzők közül Morton Feldman, 1987-ben Buffalo-ban, rá is emlékezünk. Szóljon most Johann Sebastian Bach 817-es BWV számú E-dur francia szvittjéből a 2., 3. és 4. tétel. Andrei Gavrilov játszik zongorán.

Johann Sebastian Bach 817-es BWV számú Édur francia szüttjéből szólalt meg a Courant, a csodálatos és szép hosszú Sarabande, majd pedig a Gavotte, Andrei Gavrilov játszott zongorán. Hát igen, Bach különösen is gyönyörű Sarabandokat tudott írni, minden nem csak billentyűs, hanem akár vonós vagy más darabjaiba is, ezek kiemelkedően szép lassú tételek. Most következzen Arthur Sullivan Röttigor nyitánya a Proarte zenekar előadásában, Malcolm Sargent a karmester.

Arthur Sullivan egy operettjéből, a Rudigorból szólt a nyitány, a Proarte zenekart Malcolm Sargent vezényelte. Leopold Mozart paraszt lakodalom című darabja, a D-dur szimfónia nem egy visszafogott udvari muzsika, a partitúrában a vonósok mellett duda, tekerőland, sípok és különféle zajkeltő hangszerek is helyet kaptak, sőt a muzsikusoknak bizonyos pontokon kiabálniuk és tapsolniuk is kellett. Úgyhogy ezek ilyen nagyon jó színpadi effektusok. Az ötödik tételt, a finálét játsza most a Capella Savaria német Pál vezényletével.

Leopold Mozart D-dur szimfóniájából, vagy alcímén a Paraszt lakodalomból hallották az ötödik tételt, a finálét a Capella Savaria előadásában Németh Pál vezényelt. Az óra végén Claude Debussy Lindaraha című műve hangzik el, amely két zongorára készült 1901-ben, és már a címe is Spanyolország felé mutat. Lindaraha a granadai Alhambra egyik udvarának neve. Az érdekesség az az, hogy Debussy mindössze egyszer járt Spanyolországban, akkor is csak néhány órát töltött San Sebastianban, de a spanyol ihletés zenéje mégis annyira meggyőző volt, hogy Manuel de Falla külön tanulmányban méltatta. Genevieve Joy és Jacqueline Robin Bonneau játszik zongorán.

0: Ez volt Claude Debussy Linda Raha című alkotása. Előadta Genevieve Joy és Jacqueline Robin Bonneau zongorám. Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottsága. A testületnek az év végéig kell elkészítenie jelentését. Summer Orsolya elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést, összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek nyilatkozva elmondta, hogy folyamatban van a századvég, valamint a Nézőpont intézetnek fizetett pénzek átvizsgálása, és a tervek szerint még a héten nyilvánosságra hoznak 100 korábban titkosított határ.

0: tartanak ma Londonban. Andy Burnham, brit kormányfő és Emmanuel Macron francia elnök elsősorban a Le Mans csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti kapcsolatról tárgyal. Egy éve kezdődött az amerikai hadsereg kábítószercsempészek elleni tengeri akciója. Tavaly szeptember óta 68 támadást hajtottak végre, és 227 feltételezett bűnözőt öltek meg a Csendes-óceánon és a Karibi térségben. A hajókat jellemzően légi csapásokkal semmisítették meg. A hadműveletet többen bírálták, főleg azért, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások összeegyeztethetők-e a nemzetközi joggal. Bezárják a Goethe intézetet Moszkvában, Szentpéterváron és Jekaterinburgban. Ez az orosz kormányzat válasza arra, hogy a németek megszüntetik a berlini oroszház működését, közölte Szergej Lavrov külügyminiszter. Moszkva és Berlin között azután vált feszülté a diplomáciai viszony, hogy az augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónt észleltek a lipcsei repülőtér közelében. A német belügyminisztérium Oroszországot tette felelőssé a merénylet kísérletért. Az időjárásról: napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután a Consort les Lucioles muzsikál. A francia barokk zenei együttes az angol fantázia repertoár tárja fel, Purcell és Gibbons művein keresztül. Művészeti vezetőjük és alapítójuk a híres francia gamba művész Lucile Boulanger. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában Vajda János műveiből válogatunk. Az Erkel és Kossuth Díjas zeneszerző, zeneakadémiai tanár a legkülönbözőbb műfajokban alkotott lírai szépségű műveket. Most egy vonós négyes, egy zongoraszonáta és 9 bagatell csendül fel, utóbbi vegyes karra. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Marton Éva énekverseny. Hétközben a muzsikáló délutánban és szombaton élőben a Zeneakadémiáról a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is. Ezt az órát Franz Schubert D-dur katona indulójával kezdjük, a bécsi filharmonikusokat Hans Knappersbuch vezényli.

igazi kis reggeli ébresztőt kaptunk Franz Schubert D-dur katona indulójában, amelyet a bécsi filharmonikusok játszottak, Hans Knappertz Busch, a vége a szónak, vezényletével. És most a barokk zene következik, Georg Friedrich Händel opusz 2 numero 1-es H-moll trió szonátájának harmadik és negyedik tétele. A Tempesta di Mare játszik.

Georg Friedrich Händel, Opus 2, numero 1-es H-moll trió szonátájának harmadik és negyedik tételét hallották, előadta a Tempesta di Mare. Most következzen egy nagyon híres opera, Giuseppe Verdi traviátája. A világ összes opera színpadán nagyon gyakran kerül terítékre. Most Zsörmont áriáját a második felvonásból Dmitri Horosztovszki énekli, a Rotterdami Filharmonikus Zenekart Valeri Gergiev irányítja.

Giuseppe Verdi Traviátájából Germont áriáját, a második felvonásból Dmitri Horosztovszki énekelte, a Rotterdami Filharmonikus zenekart Valery Gergiev dirigálta. Haydn 69. szimfóniájának Laudon beceneve nem valamiféle katonai programra utal. A kiadó, az Artaria ragasztotta rá a népszerű osztrák hadvezér Gideon Ernst von Laudon nevét egyszerűen azért, hogy jobban fogjon a kotta. Haydnnek egyébként tetszett az ötlet, egy levelében azt írta, hogy a Laudon név többet segít majd az eladásokon, mint 10 finálé. A 18. századi marketing tehát nagyon jól működött már akkor is. Most a Filharmónia Hungárika játssza az első tételt, vezényel Doráti Antal.

József Haydn C-dur Laudon szimfóniájából az első tételt játszotta a Philharmonia Hungarica Doráti Antal vezényletével. Charlie Chaplin 1917-ben úgy döntött, hogy saját filmstúdiót épít Hollywoodban, egy 5 hektárosnál kisebb birtokon, ahol akkor még narancs, citrom és barack fák álltak. 1918. januárjában már be is költözött, operatőre Roland Thothero közben szakaszosan filmre vette az építkezést, hogy felgyorsítva megmutathassák, hogyan nő ki a földből a stúdió. Ennek megnyitását idézi fel az 1992-es Chaplin filmben John Barry zenéje. Az angol kamarazenekart maga a zeneszerző vezényli.

John Barry zenét hallgották, melyet a Chaplin című filmhez komponált, a Chaplin's Studio Opening részlethez az angol kamarazenekart a szerző vezényelte. Még egy rövid részlet következik, utána pedig kulturális ajánlóval folytatjuk. Petúr Bordala különleges helyet foglal el a Bánkbán történetében, ez volt az opera egyik legelsőként elkészült részlete még 1844-45 táján. Ráadásul első változatában nem Egressy Béni szövegére, hanem Vörösmarty Mihály Cillei és a Hunyadiak című drámájának részletére készült. Az 1861-es ősbemutatón a korabeli kritika szerint a közönség már ezt a Bordalt is nagy tetszéssel fogadta. Petúr Bordalát Sólyom Nagy Sándor énekli, a Magyar Állami Operaház énekkarát és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Kóródi András vezényli.

0: Erkel Ferenc Bánk Bán című operájából a Bordalt énekelte Sólyom Nagy Sándor, a Magyar Állami Operaház énekkarát és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Kóródi András vezényelte. Egy percen múlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, kulturális ajánló következik. Szeptember 3-án, csütörtökön és 4-én, pénteken, 16 év után újra a Zeneakadémia nagytermében ad koncertet Schiff András, Kossuth Díjas zongora művész, akit szerdán díszdoktorrá is avattak alma materében. A világhírű művész budapesti koncertjeinek teljes honoráriumát a Zeneakadémia Rácz Aladár Roma Szakkollégium alapításának támogatására ajánlotta fel. Schiff Andrással két nappal hazautazása előtt még telefonon beszélgetett Bece Szilvia.
2: Nagyon érdekes irányt vett a műsor tervezése az utóbbi időszakban, és ez történik most is a Zeneakadémián a két koncerten, hogy nem adja meg a műsort előre, hanem olykor még magán a koncerten is változtat a hangulattól, a közönség reakciójától függően. Hogyan kell elérni ahhoz a tapasztalathoz, tudáshoz, magabiztossághoz, hogy egy művész önmagával szemben is vállalhasson ilyen idézőjelben kockázatot?
3: Mögött rendkívül sok munka, nagyon sok fegyelem és tapasztalat van. És természetesen kell, hogy legyen egy nagyon nagy repertoára a tarsolyomban, amely hát szerencsére a Úristen, vagy nem tudom ki, megáldott egy jó emlékező tehetséggel, de erre nem szabad túl sokat számítani. Ezt ápolni és gondozni kell naponta. Tehát mégis a kezemben van nagyon sok kompozíció, tulajdonképpen nem is olyan sok szerzőtől. Nekem nagyon nagy a repertoárom, mert azoktól a szerzőktől, akiket legjobban szeretek, azoktól tulajdonképpen mindent játszom. És aztán vannak szerzők, akiket kevésbé vagy egyáltalán nem szeretek, őtőlük semmit nem játszom, mert annak semmi értelme nincs. Tehát az ember ne játszon semmi olyat, amit nem szeret. Ez egy első fokú alapszabály. És utána természetesen ez a módszer, amit a pandémia alatt találtam ki, mikor elgondolkoztam rajta, hogy valami baj van a koncertekkel általában, hogy panaszkodnak az emberek Európában különösen, hogy túl idős a koncertközönség, nem jönnek a fiatalok. Ezért ehhez mindig hozzáteszem, hogy akkor nézzék meg, mi van Dél-Koreában vagy Kínában, ahol a közönségnek a 95%-a körülbelül 20 év körüli. Szóval ez nem általános, van érvényes a világra. De azért el kell gondolkodni, hogy vajon miért nem jár több fiatal komoly zenei koncertre, és szerintem az egyik oka, hogy nem szeretik ezeket a rituálékat. Ehhez hozzátartozik az is, hogy például egy zongorista sokszor egy-két évvel előre meg kell adja pontosan, hogy milyen műsort fog játszani. Szerintem ez egy agyrém. Mert épp olyan kevéssé tudja, mint ha megkérdezik, hogy 2 év, 3 hónap és 4 nap múlva mit fog vacsorázni. Fogalma sincs róla. Azt fog vacsorázni, amihez étvágya van, vagy ami éppen aznap friss volt a piacon. Mindig, mikor gondban vagyok elmagyarázni valamit a zenéről, akkor mindig gasztronómiai metaforákkal jövök, mert azt a legtöbb ember megérti. Ez nekem egy nagyon nagy szabadságot ad, hogy nem kell előre megadni, de azért pontosan én tudom, hogy minden koncerten sok Bachot fogok játszani, és fogok Haydnt és Mozartot és Beethovent, és hogyha a megfelelő hangszer van, akkor természetesen Schubertet, netán Schumannt, Brahmsot, Mendelssohnt, Debussyt, Bartókot, Janácseket, de például Rachmaninovot nem fogok játszani, mert nem szeretem. Azt játsza más. A hangszer az nagyon fontos, szóval például Schubert, aki az egyik legfontosabb szerző számomra, én úgy érzem, hogy ő nem egy német szerző, hanem egy bécsi szerző. Bécsben a német nyelvet egy bizonyos dialektussal beszélik, az nem ugyanúgy hangzik, mint Berlinben vagy Hamburgban. a bécsi Schubert zenere számomra egy bécsi készítésű saját Bösendorfer zongora autentikusabb, mint egy Steinway, ami olyan hamburgiasan, olyan úgy mondják németül, hogy Hochdeutsch, magas röptű német beszéd. Tehát az nem egy dialektus. Szóval én nagyon érzékeny vagyok az ilyen hangzásbeli dolgokra, és a nyelv és a zene kapcsolatára is. Persze, hogy a zene az egy univerzális művészet, de ezért ezek a lokál koloritok, ezek a helyi színezetek rendkívül fontosak. Lehet Bartókot egy afganisztáni zongoristának is nagyon jól játszani, de annak is valami sejtelme kell, hogy legyen a magyar nyelvről, hogy az mégis az, hogy hangzik, és hogy vannak a hangsúlyok és a lejtés. Ezek nagyon fontos dolgok, amiről nem esik elég szó.
2: És ez azt jelenti, hogy a gyönyörű mahagóni Bösendorfer utazik önnel Budapestre?
3: Igen. Nem utazik mindenhova, de ha megtehetem, akkor igen, és hogyha a logisztika kedvező, tehát ez a zongora Berlinben honol, most boldogan áthozom Budapestre, mert saját hangszeren játszani az ahhoz hasonlítom, mint hogyha az ember egy szállodában lakik, és magával viheti a saját ágyát és ágyneműjét. Ez egy hasonló érzés.
0: Schiff Andrással ez a beszélgetés két nappal a hazautazása előtt készült, Bece Szilvia kérdezte őt, és ahogy említettem, szeptember 3-án, tehát ma este 7:30, illetve holnap pénteken 4-én 20 órától a Zeneakadémia nagy termében ad hangversenyt 16 év után újra Schiff András Kossuth-díjas zongoraművész, aki a budapesti koncertjeinek teljes honoráriumát a Zeneakadémia Rácaladár Roma Szakkollégium alapításának támogatására ajánlotta fel. Természetesen Schiff Andrástól hallgatunk most meg egy tételt, Johann Sebastian Bach 807-es BWV számú Ámol angol szvittjéből a prelűd hangzik el.

Johann Sebastian Bach 807-es BWV számú ámol angol szvittjéből az első tételt játszotta Schiff András zongorán, aki ma este és holnap este 16 év után újra Magyarországon koncertezik. Ludwig van Beethoven Es-dur triójából következik most az Allegretto tétel az Abegg trió előadásában.

0: Ludwig van Beethoven Ez-dur triójának második tételét hallották az Abegg trió előadásában, és maradunk a vonós zenénél, illetve ez zongorás trió volt, de alig néhány hete mutatkozott be hivatalosan Tokióban a Quartet Notta, a négy fiatal japán muzsikusból álló vonós négyes, és már is komoly feladat vár rájuk. Ma este Győrben adnak koncertet Haydn, Simonovsky és Bartók műveiből, néhány nap múlva pedig Münchenben az ARD Nemzetközi Zenei Verseny vonós négyes kategóriájában lépnek pódiumra. Az együttes első hegedűse, Tomo Takaseki, ráadásul Magyarországhoz is egyre szorosabban kötődik, nemrég a Győri Filharmonikus Zenekar koncertmestere lett, őt kérdezem most.
1: The program includes Haydn, Simonovsky and Bartók. Why did you choose?
0: A győri koncert műsorán Haydn, Simonovsky és Bartók szerepel. Miért éppen ezt a három szerzőt választották, és mit árul el ez a program a Quartet Notta zenei arculatáról?
2: One reason is we wanted to play first round pieces.
3: Az egyik szempont az volt, hogy az ARD verseny első fordulójának darabjait szerettük volna játszani, Haydnt és Simonovskyt. Bartók pedig természetesen nagyon fontos a magyar közönség számára, és mivel most Magyarországon vagyunk, különösen sokat jelent számunkra, hogy az ő zenéjét is megszólaltathatjuk.
1: And Bartók must have a special meaning for you.
0: Bartók zenéje bizonyára személyesen is különleges az ön számára, hiszen 2023-ban második díjat nyert a magyarországi Bartók világversenyen. Hogyan változott azóta a kapcsolat a Bartók zenéjével, és mit jelent önnek japán muzsikusként a második vonós négyes?
1: And what does this second string quartet mean to you?
2: After the competition, I had an opportunity to play with Hungarian people as a guest of Győri Philharmonic Orchestra.
3: A verseny után lehetőségem nyílt magyar muzsikusokkal játszani, többek közt a Győri Filharmonikus Zenekar vendégeként. Időről időre fiatal magyar zenészekkel is együtt muzsikálok, és ezekből a találkozásokból mindig sok inspirációt merítek. A magyar muzsikusok nagyon fontosak számomra.
2: Inspiration, like Hungarian people, is really important for me.
1: And Hungary is becoming an even more important part of your life now, because you have just become the new...
0: Magyarország most még fontosabb szerepet kap az életében, hiszen ön lett a Győri Filharmonikus Zenekar új koncertmestere. Miért döntött úgy, hogy elfogadja ezt a pozíciót, és mit vár leginkább a győri közös munkától?
2: You know, big organization is moving slowly, usually, because a lot of people...
3: A nagy szervezetek általában lassan működnek, hiszen sok ember vesz részt a döntésekben. A Győri Filharmonikus Zenekarnál viszont minden nagyon gyorsan történt. Egyetlen koncerten játszottam velük koncertmesterként, és már utána felajánlották nekem ezt a pozíciót. Nagyon rugalmasak és sok nagyszerű lehetőséget adnak nekem, ami egy nagy zenekarnál nem magától értetődő. Győr fekvése is nagyszerű, nagyon közel van Bécshez, amely természetesen a klasszikus zene egyik legfontosabb városa.
2: Gave me a great opportunity. It's really flexible and unusual, and location is really great next to Vienna. Vienna is really important for classical musician.
0: Tomo Takaseki mesél tehát a ma esti hangversenyükről. Ő az első hegedűse a Quartet Nottának, a japán vonós négyesből, akik ma este Győrben Haydn, Simonovsky és Bartók műveit szólaltatják meg a 18 órakor kezdődő koncerten a Zicsi Palotában. Ez Győrben a Liszt Ferenc utca 20 szám alatt található. Most a Takács vonós négyes előadásában hallgassunk meg egy tételt a Haydn Opus 76-os sorozatából. A Quartet Notta a numero 1-es kvártettet játsza majd ma este, most pedig a numero 4-es kvártettből a finálét játsza a Takács vonós 4-es.

József Haydn B-dur vonós négyesének negyedik tételét, a finálét játszotta a Takács vonós négyes. És van még két kínálatom a kortárs dalok kedvelőinek, ma este és holnap este is a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár 5 pacsirta szalonjában lesznek nagyon izgalmas koncertek. Ma 18 órakor kezdődik, kortársak és klasszikusok címmel ad hangversenyt Molnár Anna mezzoszoprán és Szőcs Henrik zongora művész, Tóth Péter, Dobri Dániel, Madarász Iván, Schubert és Richard Strauss, majd pedig Bánkövi Gyula, Kutrik Bence, Fekete Gyula, Szentpáli Roland és Ravel műveit adják elő. A sorozat házigazdája Madarász Iván zeneszerző, a sorozat célja pedig, hogy a kortárs magyar zenét közelebb hozza a közönséghez. Holnap, szeptember 4-én pedig ugyancsak 18 órakor Ezerarcú Latin Amerika Indián örökség és kortárs hangok címmel lesz egy koncert Béres Tímea, lírai szoprán és Jeszenszky Bőmatilla művészek előadásában. Az óra végén még Mendelssohn Bohócok tánca című művét játsza a Bambergi Szimfonikus Zenekar vezénye Klaus Peter Flor.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy Szent Iváni Álom című kísérő zenéjéből a Bohócok táncát hallották a Bambergi Szimfonikus Zenekar előadásában, vezényelt Klaus Peter Flor. 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben, jelentette ki a Dublini Uniós külügyminiszteri találkozó kapcsán a magyar tárcavezető. Orbán Anita hangsúlyozta, hazánk szolidaritásáról biztosítja Németországot a lipcsei repülőtér elleni, augusztus elejé feltehetően orosz dróntámadás után. Hozzátette, az egyre gyakoribb műveletek miatt az Európai Unió és a NATO felkészültségének, valamint egységének erősítése fontosabb, mint valaha. Belgium továbbra is elutasítja a befagyasztott orosz vagyon hasznosítását. Az Európai Bizottság tavaly tett javaslatot arra, hogy a letétbe helyezett orosz értékeket jóvátételi kölcsönként Ukrajna támogatására fordítsák. A felhasználás

0: irányuló, szinte folyamatos orosz légi csapásokkal indokolták. Csak tegnap 9 alkalommal volt légiriadó Kijevben. Rekordmennyiségű több mint 17 millió hordó olajat szállítottak a tankerek egyetlen nap alatt a Hormuzi szoroson keresztül, közölte az amerikai energiaügyi miniszter. A katonai konfliktus csúcsán az átlagos forgalom a napi 3 millió hordót sem érte el. A térség hajózási biztonsága ugyanakkor továbbra is bizonytalan, a héten már 2 tankerhajót is megtámadtak. Az egy éve kezdődött az amerikai hadsereg kábítószercsempészek elleni tengeri akciója. Tavaly szeptember óta 68 támadást hajtottak végre, és 227 feltételezett bűnözőt öltek meg a Csendes-óceánon és a Karibi térségben. A hajókat jellemzően légicsapásokkal semmisítették meg. A baptista szeretett szolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai tegnap utaztak el, a villámáradás sújtott a térségbe. A múlt hét szerdán történt természeti katasztrófában az eddigi adatok szerint több mint 1100 ember halt meg, csak nem 4000-en eltűntek, köztük 3 magyar állampolgár is. A szeretett szolgálat gyűjtést is indított, az adomány.baptistasegély.hu oldalon vagy banki átutalással is lehet támogatni a katasztrófa túlélőit. Végül az időjárásról. Napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Többnyire napos kellemes idő lesz ma és a következő napokban is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Mi történik, amikor két különböző ember találkozik? Zsana világtól elzárkózva él. Rose Szilai életörömmel neveli 3 gyermekét. De a nő természetessége lassan áttöri a férfi falait, és kettejük között különleges kapcsolat szövődik. Akik igazán számítanak. A megható, finom humorú francia film már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
5: Szombat este kerül sor a 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny döntő megmérettetésére. Az elő- és középdöntők friss híreivel, beszámolókkal és kulisszatitkokkal várjuk Önöket hétfőtől péntekig a muzsikáló délutánok utolsó fél órájában. Marton Éva énekverseny. Hétközben a muzsikáló délutánban és élőben a döntő a Zeneakadémiáról. Szombaton 18 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. Ma este a bécsi filharmonikusok játszanak. A 2022-es nyáresti hangverseny programja Európa zenei sokszínűségét és gazdag zenei hagyományait tárja elénk. Gordonkán közreműködik az épp 45. születésnapját ünneplő Gauthier Capuçon, a karmester Andris Nelsons. Felvétel a Schönbrunni kastély kertjéből, ma 20 óra 11 perckor a Bartók Rádióban. Marton Éva énekverseny. Hétközben a muzsikáló délutánban és szombaton élőben a Zeneakadémiáról a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
6: Nyolc óra 6 perc.
5: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol,
7: Friedrich András.

0: Más vagyok Sopronból.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm tisztelettel. Már többször volt alkalmunk együtt játszani, és hát tudom erről, hogy Kürtön játszott, sőt fúvós zenekart is vezetett, de hadd kérdezzem meg, hogy van-e esetleg olyan vonós hangszer, vagy vonós műfaj, amit szeret, szokott hallgatni?
0: Szoktam vonós zenekari műveket hallgatni, sőt nagyon szeretem például a Csajkovszki vonós szerenádot. Mondjam azt majd, hogy nem a kedvenceim közé tartozik, meg a Bach-Brandenburgi versenyeket is nagyon szeretem.
1: Szívemből beszél, én is fúvósként nagyon sok vonós zenét hallgatok, akár szólistákat, akár kamarazenekarokat is, gyönyörű alkotások vannak.
0: Például a Pisztrán Götös, hogy a szavába vágja.
1: Hát igen, vagy a Halál és a Lányka, ha már Schubertnél tartunk.
0: Ja, ja, ja.
1: Mert ma olyan műveket hallgatunk majd, amelyek egyik főszereplője Gauthier Capuçon, francia Gordonka művész lesz, aki ma ünnepli a születésnapját. No, de előtte elmondom, hogy miket lehet nyerni. Hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor két CD-t küldünk, ez az Allegria kiadó csomagja, válogatás a Hamburgi Szimfonikus Zenekar és a Bécsi Szimfonikusok Csajkovszki felvételeiből, Justus Franz Mozart és Grieg műveket vezényel. A másikom. A másik lehetőség pedig, ha minden négy kérdése tudja a választ, akkor a Teofánia című albumot küldjük el, alcíme Isten jelenése Gregorián énekben. Ez a Scola Gregoriana Monastoriensis albuma, ezekért lehet tehát válaszokat adni, és akkor neki is ugrunk. Ahogy említettem, igen, a mai várom. Kérdések főszereplője Gauthier Capuçon, francia Gordonka művész, aki ma ünnepli a születésnapját. A játék során az ő felvételeiből hallunk majd részleteket. Elsőként egy duó részlete szól, amelyen fivérével Renaud Capuçon hegedű művésszel muzsikál együtt. A kérdés, hogy melyik magyar zeneszerző komponálta a művet?

0: Melyik magyar zeneszerző komponálta a művet?
1: Kodály Zoltánra.
0: Így van, helyes a megfejtés. Tippelek. Az Opus 7-es duó hangzott el, az első tételt játszotta Renaud Capuçon hegedűn, Gauthier Capuçon gordonkán. Most ismét kamara produkció következik, mégpedig Hámolban. A felvételen a Capuçon fivérek vezeték nevét viselő vonós négyeshez egy klarinét művész csatlakozik. A játék második kérdése, hogy ki lehet a kvintett zeneszerzője.

0: Ki lehet a Quintet zeneszerzője?
1: Johannes Brahms, jellegzetes Brahms zene.
0: Igen, igen, helyes a megfejtés, a Kései Opus 115-ös H-moll klarinét 5-ös harmadik tételéből játszott részletet, a Capuçon vonós 4-es és a klarinétos Paul Meyer, aki ugye Sabine Meyer fivére. Helyes a Brahms, mint megfejtés, 2-ből 2-nél tartunk. Gautier Capuçont és cselló játékát most a főszerepben hallhatjuk. A következő mű akár Gordonka versenynek is tekinthető, pedig nem az, orosz mester variációi egy témára. A játék harmadik kérdése, hogy milyen témára, szerintem a zeneszerzőt azt tudja, de hogy milyen témára van ez a mű.

0: Na milyen témára komponált a zeneszerző?
1: Péter Ilyich Csajkovszki egy rokokó témára komponálta, mert a darab címe Variációk egy rokokó témára.
0: Helyes. Így van. Te Csajkovszkitól hallgattuk meg ezt a műrészletet. Változatok, hogy Variációk egy rokokó témára. Gotyi Ékápüszon játszotta a szép melódiát a Mariinszky Színház zenekarával, vezényelt Valerij Gergiev. 3-ból 3 kérdésre helyesen válaszolt, úgyhogy mindenképpen küldjük az Allegria kiadó csomagját, de van még egy kérdés. Gotyi Ékápüszon játékát még nem hallottuk, ma zongora kísérettel, pedig természetesen erre is bőven akadt példa. Romantikus szonáta részletéből idézünk zárásképpen, amelynek érdekessége, hogy eredetileg nem is Gordonkára komponálták, hanem egy másik, a 19. század elején népszerű húros hangszerre. A játék utolsó kérdése, hogy hívják ezt a szonáta melléknevét is adó hangszert.

0: Hát hogy hívják ezt a különleges hangszert?
1: Ezt a különleges hangszert arpeggionónak hívják, és Franz Schubert írt rá egy szonátát vagy szonatinát. Sajnos a hangszer kiment a divatból.
0: Pedig egy különleges, nagyon különleges darab lett volna, de hát igen, valóban valahogy nem állta ki az évszázadok próbáját, van ez így néhány hangszerrel. Te Schubert arpeggione szonátájából az első tétel részletét játszotta Gauthier Capuçon és Frank Braley pedig zongorán. Mind a négy kérdésre helyesen válaszolt Dr. Friedrich András, a mai játékosunk. Gratulálok hozzá, és örülök, hogy ismét együtt játszottunk.
1: Köszönöm a lehetőséget, és remélem találkozunk még. Egyszer szívesen látnánk Sopronba Bozsinka úr,
0: kicsit
1: megmutatni
0: köszönöm.
1: Az itteni zenetörténeti érdekességeket.
0: Nagyon szépen köszönöm kedves invitálását. Bízom benne, hogy lesz módunk találkozni. További szép napot kívánok, és minden jót, jó egészséget, viszont hallásra.
1: Köszönöm, viszont a hallgatóknak is. Köszönöm, minden jót.
0: Viszont hallásra. Mai játékosunk tehát Dr. Friedrich András volt, és a kedves hallgatókat pedig hívom és bátorítom, hogy jelentkezzenek a Kinyer ma játék és muzsika 10 percben kvízre. SMS-t a 0630303160-as számra lehet írni, e-mailt pedig a kinyerma@kukacradio.hu e-mail címre, illetve van egy üzenetrögzítős szám a 0630 759 60 10. Folytassuk most a zenehallgatást. Wolfgang Amadeus Mozart 247-es köhögjegyzékszámú F-dur divertimentójával a hetedik tételt játssza a Liszt Ferenc Kamarazenekar.

Wolfgang Amadeus Mozart 247-es köhüljegyzékszámú F-dur divertimentújának 7. tételét játszotta a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Isaac Albéniz ugyan maga zongorista volt, de a zenéje szinte kínálja magát a gitárnak. A Zambra Granadina eredetileg is zongoradarabként született, mégis a gitár átiratok tették igazán népszerűvé. A cím Granada egyik jellegzetes táncára, a Zambrára utal, Albénizt pedig különösen vonzották az andalúz város és annak arab öröksége. Most két magyar gitáros, az Ikerpár Katona Péter és Katona Zoltán előadásában halljuk a Zambra Granadinát, az átiratot is ők készítették.

Isaac Albanese Zambra Granadina című művét játszott a saját átiratában a Katona Duó, Katona Péter és Katona Zoltán gitárom. Karl Maria von Weber a Bűvös Vadász című operájának harmadik felvonásában Agáta már az esküvőjére készül, de rossz előérzete nem hagyja nyugodni. Kavatinájában mégis a remény kerekedik felül. Ahogy a felhő eltakarhatja a napot, úgy a sors legsötétebb pillanatában is visszatérhet a fény. Weber operájából Agáta kavatináját halljuk, előadja Gundula Janowitz, a Dresdai Staatskapellét Carlos Kleiber vezényli.

0: Karl Maria von Weber a Bűvös Vadász című operájából Agáta kavatináját, a harmadik felvonásból Gundula Janovic énekelte a Dresdai Staatskapellével, vezényelt Carlos Kleiber. 5 perc elmúlt, 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, elérkeztünk a reggeli szokásos játékhoz. Elmondom, miket lehet nyerni. Most szombaton, szeptember 5-én 8 órától az Opus Jazz Clubban a Jan Csemmer Trio ad koncertet, amelynek kiinduló pontja egy szokatlan hangszer összeállítás, a zongora, gitár és basszus gitár hármasa ritkán jelenik meg önálló jazz formációként, ugyanakkor különösen átlátható hangzást és nagyfokú zenei szabadságot kínál. Koncertjeik egyik meghatározó sajátossága a kamarazenei gondolkodás, így a legapróbb dinamikai változások, tempóváltások vagy improvizációs ötletek is azonnal hatnak az egész együttes játékára. Ez tehát most szombat, este 8, Opus Jazz Club. Szeptember 10-én csütörtökön 18 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében folytatódik a Bartók Rádió Fiatal Művészek Pódiuma sorozata. Lugosi Dániel Ali klarinétozik, Bánkövi Bence gordonkázik, Szabó Marcell zongorázik. Beethoven, Bruch és Brahms műveket játszanak. Ezen kívül szeptember 15-én, kedden 19 órakor is lesz egy koncert, amelyre van két jegyünk. Pécsett a Kodály Központban lesz Olga Kern szólóestje, a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny nyitó koncert a Filharmónia Magyarország rendezésében, ez az esemény. Ludwig van Beethoven, Schumann, Gershwin, Rachmaninov, Csajkovszki, Skriabin és Balakirev műveit tűzte műsorra. Ez tehát a három lehetséges esemény, amelyre páros belépőket lehet nyerni. SMS-t 0630303160-as számra, e-mailt a muzsikáló@rádió.hu címre tudnak küldeni a helyes válaszsal és a nevük mellett azzal a kis információval, hogy melyik koncertre szeretnének eljutni. Most Johann Sebastian Bach 1053-as BWV számú E-dur zongora versenyének első tétele következik, a szólista Angela Hewitt zongora művész, és a kérdés az az, hogy vajon melyik országban született a zongora művésznő? 4 lehetőség közül lehet választani: Nagy-Britanniában, Kanadában, Ausztráliában, vagy az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát a 4 lehetőség: Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália vagy az USA. Hol született tehát a szólista Angela Hewitt? Erre várjuk a megfejtéseket. A szólistát ezen a felvételen az Ausztrál Kamarazenekar kíséri, vezényel Richard Tognetti.

Johann Sebastian Bach 1053-as BWV számú E-dur zongora versenyéből az első tételt játszottam Angela Hewitt zongorán az ausztrál kamarazenekarral, a karmester Richard Tognetti volt. Még tart a sorsolás ellenőrzése, addig pedig hallgassunk meg még egy zeneművet Alexandr Glazunov Raimonda című művéből, az előjátékos a Romaneska hangzik el, a VDR szimfonikus zenekar játszik, vezényel Xavier Demestre.

Alekszandr Glazunov Rajmonda című művéből az előjátékot és a romaneszkát játszotta a VDR Szimfonikus Zenekar Xavier Demestre vezényletével, és akkor mondom a megfejtést, illetve a nyerteseket. Tehát az volt a kérdés, hogy hol született Angela Hewitt, a helyes megfejtés pedig a Kanada volt, Ottawában született Kanadában, és hát nyilván a világ minden táján koncertezik, Nagy-Britanniában is, most éppen az Ausztrál Kamara zenekar kísérte, de ő kanadai zongoraművész. A helyes megfejtők közül sok helyes megfejtés érkezett, a nyertesek Gál János, Németh Lóránt és Balog István. Nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónknak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. Max Reger 5 humoreszkéből a harmadikat játsza most Marc-André Amelin zongorán.

Max Reger 5 humoreszkéből a harmadikat játszotta Marc André Hamelin zongorán. Befejezésű Johann Christian Bach Hesdur szimfóniájából hallgatunk meg egy tételt. Ő volt Johann Sebastian Bach legfiatalabb fia, és életének jelentős részét Londonban töltötte, ezért gyakran egyszerűen a londoni Bachként emlegetik. Itt Londonban ismerkedett meg az 1760-as években a még gyermek Mozarttal, akire elegáns, könnyed stílusa komoly hatást gyakorolt. A Hesdur szimfóniája harmadik tételét, a Tempo di Menuettót játssza a Concerto Armonico.

0: Johann Christian Bach opusz 9 numero 2-es S-dur szimfóniájával a harmadik tételt, a menüettet játszotta a Concerto Armonico. Kedves hallgatóink, ezzel a Bach művel ért véget a mai muzsikáló reggel. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk, hamarosan kezdődik a muzsikáló délelőtt Uzsali Bencével. További jó rádióhallgatást kívánok, és szép napot. A pontos idő 9 óra.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. A kormányfő hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatását, szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata. A már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakember hiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottsága. A testületnek az év végéig kell elkészíteni a jelentését. Schummer Orsolya elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A hivatalos iratok bekérése mellett a testület vezetője javasolta Novák Katalin volt államfő, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadó meghallgatását is. Ma éjjeltől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatai. Az ezeket közlő honlapon először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatait teszik.

0: Nyílik ma kiállítás a Virág Judit galériában. A képek a tarókártya több évszázados képi hagyományát dolgozzák fel, ötvözve a misztikumot a modern festészettel. A tárlat szeptember 26-áig ingyenesen látogatható. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már holnap több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Az időjárásról. Napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futó zápor. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután a Consort les Lucioles musical. A francia barokk zenei együttes az angol fantázia repertoár tárja fel, Purcell és Gibbons művein keresztül. Művészeti vezetőjük és alapítójuk a híres francia gamba művész Lucile Boulanger. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Ma este a bécsi filharmonikusok játszanak. A 2022-es nyáresti hangverseny programja Európa zenei sokszínűségét és gazdag zenei hagyományait tárja elénk. Gordonkán közreműködik az épp 45. születésnapját ünneplő Gauthier Capuçon, a karmester Andris Nelsons. Felvétel a Schönbrunni kastély kertjéből, ma 20 óra 11 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! Csík Gabriella zenei szerkesztő és Bozai László hangmérnök nevében is Uzsali Bencét hallják. A mai muzsikáló délelőttben megtartjuk a szokásos három játékunkat, fél tízkor lesz a tippjátékunk, és fél tizenegykor pedig a nyereményjáték, és utána a szavazós játék. Szeptember eleje van, még nem nagyon érezzük az időjárásban, de egyébként ez egy őszi hónap, legalábbis a zenével most egy kicsikét érzékeltetjük. Edvard Grieg ősszel című korai nyitányát hallgatjuk meg. Ez a mű, amikor elküldte a saját zeneszerzés tanárának, nem aratott sikert, azt mondta, hogy hát ezt nem kellene erőltetni, aztán pár évvel később némi átdolgozással már beválogatták egy versenyprogramban is. Ezt halljuk most, az oszlói filharmonikus zenekar játszik, Maris Jansons vezényel.

Edvard Grieg ősszel című koncertnyitányát játszotta az oszlói filharmonikus zenekar, Maris Jansons volt a karmester. Giovanni Paisiello A-dur hárfa versenyének második és harmadik tételével folytatjuk a zenehallgatást. Jasna Corrado Merlach, a szólista, az Európa Kamara Zenekar kíséri Dimitri Demetridates vezetésével.

Giovanni Paisiello ádúrhárfa versenyének második Larghetto és harmadik rondó tételét játszotta Jasna Corrado Merlach és az Európa Kamarazenekar Dimitri Demetridates vezényelt. Maradunk az olasz zenénél, Antonio Vivaldi Bajazet című operájának első felvonásából hallgatjuk meg Tamerlano áriáját, David Daniels énekel, az Európa Galante együttest Fabio Biondi vezényli.

0: Tamerlán óriáját hallottuk Antonio Vivaldi Bajazet című operájának első felvonásából, David Daniels és az Európa Galanta együttes előadásában Fabio Biondi vezényelt. Egy perc múlva lesz 9:30.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
0: És ha 9:30, akkor tippjáték. Ez az a játékunk, amikor meghallgatunk egy ismeretlenebb zeneművet, és arra lehet tippelni, hogy ki lehet a zeneszerző. Vagy akár meg lehet tippelni a korszakot, a műfajt, sőt, nagyon örülök annak is, hogyha esetleg írnak hasonlatot, hogy mi az a híres mű, vagy ki az a híres szerző, akinek a zenéjére hasonlít, mi jut eszükbe, milyen alkalomra keletkezhetett, bármilyen fajta meglátás érdekel. Az elérhetőségeink most is 06 30 30 30 160, ide lehet nekünk SMS-t küldeni, és a muzsikálódélelőtt@radio.hu e-mail címre várjuk a leveleket. Hallgatjuk a zenét, tessenek írni, hogy mit gondolnak, ki írhatta a művet.

Ez volt a mai tippjáték zenénk. Milyen zeneszerzők nevei kerültek a képbe? Azt lehet mondani, hogy Mozart, Beethoven, Salieri, Hummel és Dvorzsák került szóba, illetve Schumann, és hát tulajdonképpen mindenki közel járt az igazsághoz. Felolvasok még egy nagyon aranyosat. Még klasszikus szerkesztés, kedves koraromantikus ízzel. Igen, pontosan valami ilyesmi van benne. A zeneszerző egyébként nem más, mint Emily Meyer. Ő 1812 és 1883 között élt, és a kora egyik legjelentősebb német női zeneszerzője volt, és több tekintetben kilóg a zeneszerző nők sorából. Jellemzően ugyebár főleg a nem 20.-21. századi női zeneszerzőkről azt szoktuk mondani, hogy hát igen, foglalkozott komponálással is, de nem nagyon volt rá lehetősége, leginkább kamaraműveket, dalokat, zongoradarabokat komponált, és nem igazán ismerték el. Na, Emily Meyer pont a fordítottja volt, ő egy gyógyszerész lányaként látta meg a napvilágot, nagyon fiatalon már nagyon tehetséges zongorista volt, és aztán amikor 28 éves korában meghalt az apja, akkor a saját lábára állt egyedülálló nőként, és elsősorban a nagyszabású művek felé orientálódott. Híres, maga korában kifejezetten híres nyitányokat írt, illetve 8 szimfóniát, és egy olyan különleges eseményre is sor került az életében 1850-ben, hogy a berlini Königliches Schauspielhausban egy nagyszabású zenekari koncertet rendeztek csak az ő műveiből. Ez akkoriban egy női zeneszerzőnél szinte elképzelhetetlen lett volna. A sor szerencsétlensége, hogy a halála után gyakorlatilag azonnal elfelejtették a munkásságát, és nem nagyon játsszák ma már a műveit, de ami a külön érdekessége a most hallott zongora trió részletnek, hogy ez egy kamaramű, ami az ő életében inkább a mellékvágánynak számított a nagy szimfonikus kompozíciók mellett. A Hannover zongora trió játszott, és köszönöm mindenkinek a tippeket. Mihály Haydn szerenádjának első tételével folytatjuk, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara játszik Sándor János vezetésével.

Mihály Haydn szerenádjának nyitó tételét játszotta a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara, Sándor János vezényelt. Richard Wagner a Bolygó Hollandi című operájának harmadik felvonásából szól most egy részlet, Erik kavatináját halljuk, Ben Heppner énekel, a Hamburgi Rádió Szimfonikus Zenekarát Donald Ranikl vezényi.

Ben Heppner énekelte Erik kavatináját Richard Wagner A bolygó hollandi című operájának harmadik felvonásából, a Hamburgi Rádió szimfonikus zenekarát Donald Ranikl vezényelte. Egy Schubert polonézzel folytatjuk, a négy polonéz közül ez a harmadik, az E-dur hangnemű Jara Tal és András Gröthuizen zongora négykezes játékát halljuk.

Schubert harmadik E-dur polonézét hallottuk, Jara Tal és Andreas Gröthuysen zongorázott. Egy régi és viszonylag ismeretlen, nem is mondanám zeneszerzőnek, inkább polihisztor, Athanasius Kirchner műve következik most. Athanasius Kirchner Fulda mellett született 1602-ben és 1680-ig élt, Rómában hunyt el. 16 éves korában lépett be a jezsuiták rendjébe, a Würzburgi Egyetemen matematika, filozófia, héber és szír nyelveket tanított, aztán 1635-ben a 30 éves háború zavarai elől először Avignonba vonult, és később a pápa hívta meg, hogy a Collegio Romanóban tanítson matematikát, héber nyelvet. Többé nem hagyta el egyébként Rómát, és a fizikáról, csillagászatról, természetrajzi dolgokról éppen olyan szakértelemmel írt, mint a hieroglifekről és az archeológiai tárgyakról. Kapcsolatot tartott a magyarországi elittel, például az esztergomi érsekkel, vagy Nádasdy Ferenc országbíróval, és mindemellett foglalkozott zenével is. Magnes Sive de Arte Magnetica, ez a következő zeneművének a címe, tehát mágnesként vonza magnetikus művészet. A L'Arpeggiata együttes játszik Krisztina Pluhár vezetésével.

0: Athanasius Kirchner Magne Sive de Arte Magnetica című művét hallottuk a L'Arpeggiata együttes előadásában. Krisztina Pluhár vezette az előadást. 3 perc múlva lesz 10 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Hagyományteremtő jelleggel idén újra elkezdtek orgonaesteket szervezni a kőbányai Szent László templomban, ezúttal kőbányai nemzetközi orgonaestek címmel. Az első koncert szeptember 6-án lesz, Mészáros Zsolt Máté fog orgonálni ezen a koncerten, ifjabb Bazsinka József beszélgetett vele.
2: Korábban volt Kőbányán hagyománya az orgona muzsikának. Milyen hangszer van itt a Szent László templomban, és milyen hagyományokra tekinthetünk vissza?
3: A kőbányai Szent László templom Lechner Ödön építész híres alkotása az ország egy kiváló koncertorgonájával rendelkezik, amely a Rieger orgonagyárnak, az Osztrák-Magyar Monarchia legjelentősebb orgona készítő üzemének a második legnagyobb mechanikus hangszere volt az országban. A hangszer többször is átépítették, viszont alapjaiban még mindig tartalmazza ezeket a 19. század végi sípsorokat, ezáltal hitelesen megidézhetővé válik a romantikának a hangzás ideája. Maga a templom egy neogótikus templom, rendkívül különleges akusztikával rendelkezik, és ahogy említettem, az orgona is egy szép koncertezésre alkalmas hangszer, így természetes, hogy nagy hagyományai vannak a koncertszervezésnek Kőbányán. Én magam 2014-től 2019-ig voltam a templom orgona művésze, ebben az időben átvettem az orgona hangverseny sorozatoknak a szervezését is, így több éven keresztül valósítottunk meg ilyen orgonakoncert sorozatokat, viszont ez a koronavírussal, a pandémiás időszakkal megállt, azt követően pedig a belvárosi főplébánia templomnak a zeneigazgatója lettem, viszont sokan hiányolták ezeket a korábbi orgona hangversenyeket, így már évek óta terveztük Somogyvári Ákossal, Erkel Ferenc szépunokájával, a kőbányai Szent László templom karnagyával, hogy újraindítjuk ezt a sorozatot, és idén elérkezett az idő, sőt nem csak újraindítjuk, hanem tovább is gondoltuk, és szeretnénk magasabb szintre emelni, így elsőként valósítjuk meg a kőbányai nemzetközi orgonaestek koncertsorozatot.
2: A nyitó koncert szeptember 6-án Mészáros Zsolt Máté orgona hangversenye. Liszt műveket lehet hallani majd ezen az évfordulós koncerten?
3: Igen, szeptember 6-án vasárnap 18 óra 45 perckor lesz a nyitó koncertje az első kőbányai nemzetközi orgonaesteknek, amelyet én fogok adni, és kapcsolódva Liszt Ferenc születésének 215. évfordulójához egy teljes Liszt műsort fogok játszani, amely azt gondolom, hogy nagyon jól is áll ennek a hangszernek, hogy említettem, német romantikus alapokra épül a mai koncertorgonája Kőbányának, és Liszt Ferenc számára is ez volt a leginkább ismerős orgonaépítészeti stílus, akár Magyarországon járt, akár német területen ilyen típusú hangszereket szólaltatott meg. Ezért több szempontból is adta magát, hogy az ő műveiből állítsak össze egy műsort. Elsősorban most zenekari műveknek az átiratai fognak elhangozni, többek között az Orpheus szimfonikus költeményé, illetve lesz egy átirata Dante szimfóniából is, bevezetés, fúga és magnifikát, amely tulajdonképpen a második és harmadik tétel, tehát a purgatórium és a magnifikát zenei anyagának egyfajta kivonata, de egy elég nagy szabású, körülbelül 16 perces orgonátirat, amelyet maga a zeneszerző, illetve egyik legközelebbi orgonaművész barátja, Alexander Wilhelm Gottschalk készítettek. Szeptember 19-én egy különleges eseményre kerül sor, egy ünnepi zenekaros szentmisére, amelyet Somogyvári Ákos és Safarek Krisztián, a templom karnagyai fognak vezényelni, Mozart D-dur Missa Brevis-e, illetve Bach és Handel zenekari kíséretes művei fognak majd elhangzani. Október 3-án Áhim Erzsébet orgonaművész fog koncertet adni a kőbányai Szent László templomban, aki 2 évtizeden keresztül volt a templomnak az orgonistája. Természetesen, amikor felépítettük a koncepcióját a sorozatnak, ez is egy fontos szempont volt, hogy azok az orgonaművészek is képviseltetve legyenek, akik itt tevékenykedtek, kötődnek a templomhoz. Ezek közül kiemelkedik Áhim Erzsébet, aki egyébként már régóta Svájcban él, magyar aranyérdem keresztel kitüntetett kiváló orgonaművész. Rendkívül színes műsort fog megszólaltatni, amelyben elhangzanak többek között Liszt Ferenc, Kolos István és Antalfi Zsíros Dezsőnek is a művei. Antalfi abból a szempontból is érdekes egyébként, ugye a 20. század egyik legjelentősebb, nemzetközi szinten is leghíresebb orgona virtuózáról van szó, hogy egyébként ő adott hangversenyt a kőbányai Szent László templomnak a Rieger orgonáján, így ő is kapcsolódik a helyszínhez. A sorozatot pedig József Kotovics hangversenye fogja zárni október 25-én. Bialisztoki orgonaművész, a Varsói Chopin Zeneművészeti Egyetem professzora, a Lengyel Köztársaság bronz érdem keresztjével kitüntetett orgonaművész. Ez is egy különleges esemény lesz, hiszen az idei évben van az 1956-os forradalom és a poznányi felkelésnek a 70. évfordulója, és mivel Kőbányán nagyon erős lengyel közösség van, ott található ugyanis a lengyeleknek a római katolikus temploma, arra gondoltam, hogy szép megemlékező hangversennyel zárhatnánk az idei sorozatunkat. Így esett a választás József Kotovics orgonaművész meghívására, aki pedig magyar és lengyel zeneszerzőknek a műveit fogja az évfordulóhoz kapcsolódóan megszólaltatni.

Mészáros Zsolt Máté orgonált Liszt Ferenc magyar koronázási miséjének offertórium tételét játszotta. Ludwig van Beethoven 7. szimfóniájának 3. tételével folytatjuk, a Verbier Fesztivál kamarazenekara játszik Takács Nagy Gábor vezényel.

Beethoven 7. szimfóniájának 3. presztó tételét játszotta a Verbier Fesztivál kamarazenekara Takács Nagy Gábor vezényelt. Domenico Scarlatti 555 darab zongora szonátát írt, ezek egy tételes művek, és hát igazából nem is zongorára, hanem csembalóra készültek. Most zongorán halljuk az 555-ből a 13. G-dur darabot, Ivo Pogorel is zongorázik.

Domenico Scarlatti 13. G-dur szonátáját hallottuk, Ivo Pogorel is zongorázott. Karl Stamitz D-dur vadászat melléknevű szimfóniájának második andante tétele következik, valószínűleg ez a szünet a vadászati hajtásban. La London Mozart Players együttes játszik Matthias Bamert vezetésével.

Karl Stamitz D-dur vadászat szimfóniájának lassú tételét játszotta a London Mozart Players, Matthias Balmert vezényelt. És még egy rövid, ám de gyors orosz tánc a Terepak Csajkovszki diótörőjéből a New Yorki filharmonikusokat Leonard Bernstein vezényli.

0: Megtekerték rendesen, egy percen belül volt, Csajkovszki diótörőjéből szólt a trepak, a New Yorki filharmonikusokat Leonard Bernstein vezényelte. Egy perc múlva lesz 10:30, mindjárt játszunk.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Mi történik, amikor két különböző ember találkozik? Zsana világtól elzárkózva él. Rose Szila életörömmel neveli három gyermekét. De a nő természetessége lassan áttöri a férfi falait, és kettejük között különleges kapcsolat szövődik. Akik igazán számítanak. A megható, finom humorú francia film már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm Önöket újra, Uzsali Bence vagyok. Elérkeztünk a mai nyereményjátékainkhoz. Az elérhetőségeink 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikalodelelott@kukacradio.hu az e-mail címünk. A nyereményeink pedig... Szeptember 11-én, azaz holnap pénteken, nem holnap pénteken, hanem jövő héten pénteken, este 7 órakor lesz a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében a klasszikus és jazz koncertsorozat következő eseménye. Olá Kálmán és zenésztársai játszanak ezen a két részes koncerten. Szeptember 16-án szerdán délután 1 órakor Pécsett a Kodály Központban tartják a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny elődöntőjének első részét. Ha valakinek esetleg alkalmas szerda délután 1 órakor ezt meghallgatni, akkor erre is van egy páros belépünk. Alapvetően Liszt szóló zongora műveket kell játszani a versenyzőknek ezen a koncerten. És akkor van egy tárgynyereményünk is, egy CD Lendvai Kamilló, a Mennyei Város és Requiem című műve szerepel ezen a lemezen. A játékzenénk Mendelssohn Hebridák nyitánya. A kérdés pedig az, hogy ki volt az a zeneszerző, aki bár hosszas értekezlésben igyekezett elmarasztalni, egyébként nyíltan vállalt antiszemita indítatással Mendelssohn zenéjét, kénytelen volt megjegyezni a Hebridák nyitány kapcsán, hogy Mendelssohn a zenében első rangú tájképfestő. Ki volt ez a zeneszerző, aki így nyilatkozott a Hebridák nyitányról? Írják meg a megfejtést, azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak, és az elérhetőségeinkre is szükség lesz. A Hebridák nyitányt a Bambergi Szimfonikus Zenekar játsza, Klaus Péter Flór vezényel.

Felix Mendelssohn Bartholdy Hebridák nyitányát játszották a bambergi szimfonikusok, Klaus Peter Flor vezényelt. Ez volt a mai játékzenénk, és az volt a kérdés, hogy ki volt az a zeneszerző, aki egy hosszas értekezésben marasztalta el Mendelssohn zenét, de kénytelen volt megjegyezni, hogy a Hebridák nyitány kapcsán, hogy Mendelssohn első rangú tájképfestő. Megoszlottak egy kicsit a válaszok. Először azokat mondom, akik nem helyes választ adtak, de akár talán lehetett volna. Írták többen Robert Schumann-t. Ő vajon valóban Mendelssohn kortársa volt, de ők nagyon jó barátságban voltak, és éppen hogy tisztelték egymást, tehát hogy Schumann nem marasztalta el Mendelssohn-t. Volt, aki Berlioz-t írta. Hát ez akár lehetett is volna, hiszen Mendelssohn több ízben elmarasztalta Berlioz zenét, tehát akár lehetett volna ez egy viszontválasz, de Berlioz nem tett ilyet. Wagner volt az az egyébként nyíltan antiszemita zeneszerző, aki külön értekezést szentelt annak, hogy elmondja, hogy a zsidó zeneszerzők miért nem írnak jó zenét, élen Mendelssohnnal, na jó, de azért a Hebridák nyitány, na az valami. Szóval a helyes megfejtés az Wagner volt. A nyerteseink pedig Kovács Klára, Lajcsik Imre és Forrai Mihály. Gratulálunk nekik, és folytatjuk a szavazós játékkal. Milyen aktualitásaink vannak a mai napon, szeptember 3-án? 1724-ben ezen a napon mutatták be Lipcsében Bach 33. kantátáját, Allein zu dir, Herr Jesus Christ, ez a kantátának a kezdősora és a címe is. A nyitó kórust hallgathatnánk meg az évfordulóra való tekintettel. A másik évforduló, hogy ma ünnepli születésnapját, Lakatos György fagottművész 1960-ban Kalocsán született ezen a napon. Egy felvételt választottam vele, Camille Saint-Saëns fagott szonátáját játsza ezen a felvételen, ez tehát a másik lehetőség. És a harmadik naphoz kapcsolódó dolog, hogy ma van az év 246. napja. Föllapoztam a köhelyjegyzéket, hogy mit találunk ott, és 246 per A számmal találunk egy nagyon érdekes misét, Mozart Missa Longa, tehát hosszú mise, és ez egy Salzburgban keletkezett rendkívül nagyszabású és harsány mise, és azért hosszú, mert hosszabb, mint a többi korabeli Salzburgban komponált mise, rövidebb azért, mint az igazán hosszú Mozart misék, de mégiscsak egy kicsikét a kettő között egy ilyen átmenetet képez. Ennek a műnek a rendkívül harsány és ünnepélyes glória tételét hallgathatnánk meg. Szóval a három lehetőség, Bach 33. kantátájának nyitókórusa, Saint-Saëns fagott szonátája Lakatos György felvételén, vagy pedig Mozart 246 per A jegyzékszámú Missa Longájának a glória tétele. Ezekből lehet választani. Addig is, ameddig szavazunk, Mozart zenét hallgatunk, a C-dur vonós négyes harmadik menüett tételét játssza a Takács vonós négyes.

Mozart 465-ös C-dur vonós négyesének menüettjét játszotta a Takács vonós négyes. És olyan történt a szavazásban, ami eddig még nem fordult elő. Kettős holt verseny azért többször előfordul, na de hogy hármas. Hát nem tudunk mit csinálni, mint hogy ahogyan fölterjesztettem szavazásra a műveket, abban a sorrendben meg is hallgatjuk őket. Az első tehát az ezen a napon 1724-ben bemutatott 33-as Bach kantáta nyitó kórusa, a Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat halljuk John Eliot Gardiner vezényel.

Johann Sebastian Bach Allein zu dir, Herr Jézu Christ kezdetű 33-as számú kantátájának nyitó kórusát hallottuk, a Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényelte. A holtversenyes szavazás másik győztese Lakatos György felvétele. Lakatos György ezen a napon ünnepli a születésnapját, és megjegyezte egyik hallgatónk, hogy tulajdonképpen kettő születésnapja is van, hiszen 1987-ben túlélt egy nagyon-nagyon súlyos balesetet, és hát azt hiszem, hogy mindannyiunknak példát adott az élni akarásból és az újrafelépülésből. Most az ő és Krause Anna Mária felvételéről hallgatjuk Saint-Saëns fagott szonátájának első két tételét.

Saint-Saëns fagott szonátájának első két tételét hallottuk, Lakatos György játszott fagotton, Krause Anna Mária zongorán. És akkor a harmadik megszavazott mű, Mozart C-dur Missa Longa című művének Glória tétele, a Lipcsei Rádió énekkara és a Drezdai Filharmonikusok előadásában hallgatjuk meg a tételt Herbert Kegel vezényel.

0: Mozart C-dur Missa Longa című művének Glória tételét adta elő a Lipcsei Rádió énekkara és a Dresdai Filharmonikusok Herbert Kegel vezényelt. 9 perccel múlt 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: És van még egy hírem, érkezett még egy megnyerhető nyeremény, egy páros belépő. Most hallgatunk egy kis Piazzollát, de aztán utána lesz még egy extra játékunk is, amikor ezt a nyereményt is meg lehet nyerni. Szóval Astor Piazzolla Milonga del Angel című művét halljuk, a Württembergi Filharmonikus Zenekart Gabriel Castagna vezényli.

Astor Piazzolla Milonga del Angel című művét a Württembergi Filharmonikus Zenekar játszotta, Gabriel Castagna vezényelt. És akkor tehát a megnyerhető páros belépő a szeptember 5-én szombatra este 6 órára szól a Bartók Béla emlékházba, hangverseny Sonfai László emlékére a Korosi Kvártet játszik, Haydn, Webern, Bartók és Tornyai Péter műveket. A kérdés pedig az, hogy a most következő a Windsori Vígnők nyitánynak ki a szerzője. Ezt írják meg nekünk, és akkor az egyik helyes megfejtést beküldő elmehet erre a koncertre. A bécsi filharmonikusokat Christian Thielemann vezényli.

A windsori vígnők nyitányát játszották a bécsi filharmonikusok, Christian Thielemann vezényelt, a zeneszerző pedig Otto Nikolaj volt, ez volt a helyes megfejtés, és a jegyeket Baka Ágnes nyerte meg. Zárásként Corelli F-dur szonátájának 5. Allegro tételét játssza Frederic de Rose blokkflőtén és a La Pastorella együttes.

0: Corelli Opus 5 numero 4-es F-dur szonátájának 5. tételét játszott a Frédéric de Rose és a La Pastorella együttes. Ezzel véget ért a mai muzsikáló délelőtt. Kollégáim Csík Gabriella zenei szerkesztő és Bozai László hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Most az Összhang című műsorunk következik hamarosan, és az elhangzott műsorunkat pedig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. További szép napot és jó rádiózást kívánok önöknek. A további viszont hallásig. Uzsali Bencét hallották.
1: Műsorajánló. Ma kora délután a Consort Les Lucioles muzsikál. A francia barokk zenei együttes az angol fantázia repertoár tárja fel Purcell és Gibbons művein keresztül. Művészeti vezetőjük és alapítójuk a híres francia gamba művész Lucile Boulanger. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában Vajda János műveiből válogatunk. Az Erkel és Kossuth Díjas zeneszerző, zeneakadémiai tanár a legkülönbözőbb műfajokban alkotott lírai szépségű műveket. Most egy vonós négyes, egy zongoraszonáta és 9 bagatell csendül fel, utóbbi vegyes karra. Ars Nova. A 20. és 21. század zenéje. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Marton Éva énekverseny. Hétközben a muzsikáló délutánban és szombaton élőben a Zeneakadémiáról a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.

Mozart varázsfuvolájának nyitányával köszöntöm Önöket, Csík Gabriella vagyok. A mai összhang középpontjában Mozart talán legismertebb operája, a Varázsfuvola áll. A Budapesti Fesztivál Zenekar idei opera bemutató előadásába Fischer Iván avat be bennünket. A műsor folytatásában pedig László Ferenc kultúrtörténésszel beszélgetek a Varázsfuvola különféle rendezői megközelítéseiről.

0: A Budapesti Fesztiválzenekar hagyományosan opera bemutatóval indítja az évadot, és ez idén sem lesz másképp. Szeptember 9-től láthatja a közönség Mozart a Varázsfuvola című operáját, amelyet Fischer Iván vezényel és állít színpadra. Ez a mű különös jelentéssel bír, hiszen a Budapesti Fesztiválzenekar operajátszási hagyománya ennek a műnek a Félix szenírozott előadásával indult az 1990-es évek elején, majd 2015-ben ismét repertoárra tűzték ezt a művet. Most az idei előadásról beszél Fischer Iván.
1: A Varázsfuvola, amit most újra előadunk, egy kicsit felújított rendezésben, ezt én csinálom teljesen a rendezést is, zenei vezetést is, ugye az mindig valahogy a felnőttben levő gyereket szeretné megérinteni. Mert van benne valami mesés, valami meseszerű, és valami, amit a gyerekek is imádnak, és a gyereknek maradt felnőttek egész életükbe imádnak. Szóval a Varázsfuvola azért felnőtt opera, de benne van a lelki gyerek is. Varázsfuvolát a szokásos módon a MÜPA-ban lesz három előadás, azzal nyitjuk a szezont szeptemberben, utána visszük a Vicenzai Opera Fesztiválra és a Baden-Badeni Nagy Német Fesztiválra. Ez lesz az őszi három állomása a Varázsfuvolának.
0: Ez az előadás egy három Mozart operából álló sorozat középső eleme. Mennyiben kapcsolódik ez az előadás a tavalyi Don Giovannihoz, látványban és koncepcióban? Kérdeztem Fischer Ivánt.
1: Valami enyhe kapcsolódás lesz, de nem ez a lényeg. Mozart is az operáit úgy írta, hogy mindegyik önmagáért felelős. Nincs igazán olyan erős kapcsolat például a Don Giovanni és a Varázsfuvola között Mozart fejében sem. Nálunk egy egész pici, enyhe vizuális kapcsolódás lesz, de tényleg ne erre koncentráljunk. Én a Varázsfuvolába azt akarom elérni, hogy minden generációnak jelentsen valamit, és a felnőtteknek különösen azt jelentse, amit már gyerekkorukban megszerettek.
2: Beszéljünk a főszereplőkről, az énekesekről. Gondolom, hogy az ő interpretációjuk jelentősen hozzájárul az egész hangzáshoz. Hogyan választotta ki őket, és kérem, mutassa be őket.
1: Hát mindig nagyon nagy, hosszú folyamat ez a szereposztás, hogy kiket hívunk melyik szerepre. Például Samantha Gaul, aki Paminát fog most énekelni, már évek óta ismerjük, többször fellépett, utoljára az Ariadne egyik nimfája volt, a legmagasabb hangú nimfa, és többször hallottam, Paminát énekelt sokat Németországban, különböző operaházakban, és szerintem valami mesés Pamina lesz. De viszonylag azt lehet mondani, hogy egy fiatal új énekesnőről van szó. Ezzel szemben például Tamino, a Julien Prégardien. Ő egy zenész család, mindenki ismeri Christophe Prégardient, az apukát, aki szintén tenor, és apa és fia tenor duókat szoktak énekelni. Egy fantasztikusan művelt, nagy kultúrájú tenoristáról van szó. Nekem nagy élmény volt például együttműködni vele a Bach karácsonyi oratóriumban. Most Taminót fog énekelni, rengetegszer énekel, tehát ő egy nagy név ma már Európában. Szintén nagy név Franz Josef Seelig, aki hát már egy közismert nagy sarastro az európai fesztiválokon és nagy operaházakban. Én azért szeretem, mert leírhatatlan melegség és jóság árad belőle. Tehát sok szép hangú sarastro van, de olyan, akiből ez a humanizmus megszólal, az nekem nagyon nagy érték.
2: Beszéljünk az éjkirálynőjéről is.
1: Fiatal éjkirálynője lesz, Aline Wunderlin. Én úgy ismertem meg, hogy a Glyndebourne-i ünnepi játékokon énekelte ugyanezt a szerepet, és csodálatos volt, és így biztonságban érzem magam, hogy jól el tudja énekelni ezt a rendkívül nehéz koloratúrás szólamot. De hát nem elég, hogyha egy éjkirálynője csak a hangokat tudja jól elénekelni, azért féljen is tőle Pamina, meg eleve reszkessünk is tőle egy kicsikét, kell valami nagy kisugárzás ebbe az anya figurában.
2: Évről évre nagyon kíváncsian várom, hogy milyen színpadképre számítsunk. A zenészek ismét részei lesznek-e a látványnak?
1: Előadtuk már a Varázsfuvolát, körülbelül 10 évvel ezelőtt, és tulajdonképpen az alapkoncepció nem fog változni. Az egésznek az alapgondolata a könyv, vagy nevezzük úgy, hogy egy mesekönyv, vagy egy gyerek mesekönyv. Olyan színpadi látványt képzelek el, mint amikor a kisgyerek így lapozgatja a mesekönyvet, néha azok így 3 dimenzióban is kilapozhatók, de elsősorban a könyvnek a szeretete és tisztelete, ami a kisgyerekekben még megvan, és aztán későbbi generációk, akik már ugye csak a telefon billentyűit nyomkodják, csökken, de szeretném, hogy a könyvnek ez a szeretete megmaradjon, és ezért a látványban a könyv centrális szerepet fog játszani.
0: Fischer Iván, a Budapesti Fesztivál Zenekar zeneigazgatója beszélt az idei Varázsfuvola terveiről, amely szeptember 9-től látható a Művészetek Palotájában.

0: und alle Mädchen wären mein.
1: Papagéno belépőjét hallották, annak az André Schuennek az előadásában, aki tavaly a Don Giovanni címszerepét alakította, Fischer Iván vezényletével és rendezésében. Az összhang folytatásában a Varázsfóval a különféle rendezői megközelítéseiről beszélgetek László Ferenc kultúrtörténésszel, akitől elsőként azt kérdeztem, hogy miről is szól a Varázsfóvola, mi adja Emmanuel Schikaneder librettójának alapját.
2: Hát ez rögtön a legnehezebb kérdések egyike, ami voltaképpen meg is magyarázza, hogy miért annyira gazdag és változatos a Varázsfóvolának az előadás története, a rendezői koncepcióknak a története, hiszen valójában a kezdettől fogva ott állunk annál a pontnál, hogy mennyiben lássuk meseoperának, mennyiben lássuk szimbolikus tartalmú beavatási operának, illetve mennyiben lássuk-e kettő izgalmas, kérdéses arányszámú elegyének a Varázsfóvolát. És tulajdonképpen ez a magyarázata annak, hogy miközben tudván tudjuk azt, hogy a Mozart operák eleve is meglepően, és néha úgy tűnik, hogy önveszélyesen jól viselik a rendezői operaszínház megközelítéseit, a rezsiteáter megközelítéseit, a Varázsfóvolára különösen igaz az, hogy nagy játékteret ad, nagy játékteret kínál a rendezők számára, részben azzal összefüggésben egyébként, hogy ez a két réteg, a mesés jelleg, illetve az a vonulat, amelyet maga Mozart ünnepélyesnek nevezett. Nos, tehát, hogy ezeknek a pozíciója azért az idők során sokat mozgott. A mesés jellegből egyfajta gyermekopera vált, aminek következtében ugye a Varázsfóvolát mind a mai napig részben jogosan, részben pedig hát egy tévedéssel felérő módon a gyermekek első számú operai élményeként mutatjuk fel, mint amely alkalmas arra, hogy az opera műfajával megbarátkoztasson. Másrészt pedig az a bizonyos ünnepélyes vonulat, amit nem nehéz és indokolt is a szabadkőműves szimbolikával összekapcsolni. Nos, tehát ez is mondjuk így elvesztette azt a kulturális azonosíthatóságát, lévén, hogy már nem a felvilágosodás korában élünk, hál' Istennek, vagy sajnos. Nos, tehát ezek mind nagyobb lehetőséget kínálnak a rendezők számára, hogy mit is kezdjenek a Varázsfóvolával, menjenek-e mondjuk a csodálatos, nemrég elhunyt egyiptológus Jan Assmann nyomán egy teljes beavatási opera értelmezés felé. Ugye ő gyakorlatilag még a meseopera mozzanatait is sikeresen betagolta egy szabadkönyves értelmezésbe, vagy éppenséggel teljesen szakadjanak el ettől a vonulattól, és mondjuk játsszák ki a dologban rejlő akár mesés, akár éppenséggel vizuális lehetőségeket, ami egyébként nagyon erős vonulata a mai Varázsfóvola rendezéseknek.
1: Említetted, hogy a szabadkőműves szemléletnek ma már kevesebb relevanciája van. Hogyan tudják mégis megmutatni a mélyebb rétegeket, ami miatt ez nem csak egy gyerekopera, hanem felnőtt opera is?
2: A legdirektebb módon az segít ennek a tételnek, ennek a vonulatnak a megjelenítésében, hogyha maga a Varázsfóvola megszűnik mondjuk így az illúzió színház keretén belül működni. Ugye a mesés vonulat eleve alkalmas arra, hogy picit feloldja azt az előadási hagyományt, amiben mondjuk még minden a mai napig a tradicionális Figaro házassága vagy Così fan tutte előadások zajlanak. Másrészt pedig ez a elmozgatás lehetőséget kínál arra, hogy olyan színházi eszközökkel jelenítsék meg a Varázsfóvolának ezt a, mondom, ma már megfejtést követelő vonulatát, amelyek például a vetítésekkel, például a vizuális ötletekkel játszanak. Nem véletlen, hogy gyakorlatilag a jelenkornak, vagy éppenséggel az egészen közeli múltnak a legsikeresebb Varázsfóvola rendezése, Beri Koszkinak a berlini Komische Operben színre vitt, és egyébként Budapesten is, ha jól emlékszem, 2017-ben közönség elé bocsátott Varázsfóvolája, az nagyon direkten játszik a vizualitással, azzal a vizualitással, amely egyébként alkalmas arra, éppenséggel az 1927 nevű színházi társulásnak a közreműködésével, hogy mintegy expresszionista némafilmes képi világban mutassa be a történetet, amely így jobbára elszakad a szabadkőműves szimbolikától, sokkal erősebbé válik a szerelmi történet, és éppenséggel radikálisan csökkenti a prózai szöveges részét a Varázsfóvolának, amely ugyancsak egy olyan mozzanat, amely folyamatos megoldásra hívja föl a színjárítókat, hogy mit is kezdjenek a Varázsfóvolának, ugye Schikaneder által írt prózai szövegeivel. Ezzel kapcsolatban létezik egy mondjuk így évszázados színpadi egyesség, hogy lehetőleg viszonylag keveset mondjanak el a prózai szövegből, kialakítottak egy közepes mennyiségű szöveget, amit még elfogadhatónak tartanak, de szinte sosem hangzik el a teljes szövege a prózai dialógusoknak, aminek következtében valójában, ha egészen őszinték akarunk lenni, sohasem, vagy majdnem sohasem azt a varázshúvolát látjuk és halljuk, amelyre maga Mozart dolgozott. De azt hiszem, hogy ez egy logikus fejlemény azt követően, hogy egyrészt az operai énekesek nem nagyon szeretik a prózai megnyilvánulásokat, másrészt pedig, hogy ebben a prózai dialógus sorban, amelyet Schikaneder ehhez az operához írt, számunkra már nagyon soknak tűnik olykor részben a mesés elem, részben pedig az a szimbolikus üzenet, amelynek a kihüvelyezésére, mondom, maguk a rendezők is sokszor csak fogják a fejüket.

0: A képáriát hallották a Varázs Fuvola első felvonásából, Ian Bostridge és a londoni filharmonikus zenekar előadásában. Most folytatjuk a beszélgetést László Ferenccel arról, hogy ha a Varázs Fuvolából a prózai részeket teljesen elhagyják a rendezők, mennyire marad értelmezhető a történet és az előadás?
1: Természetesen rendezése válogatja. És akkor itt most egyrészt megemlíteném azt, hogy az, hogy a vizualitással játszani lehet, az a Mozart opera esetében ugye nagyon hamar megszülte azt a megoldást, hogy tűnjön fel valójában a szokott opera színpadon kívül is a Varázs Fuvola. Ezért született meg ugye Salzburgban a híres Marionett színházi előadása a Varázs Fuvolának, ezért született meg Ingmar Bergmannak a Varázs Fuvola filmje, amely egy részben zseniális, sokak által kongeniálisnak is tekintett megvalósítása a Varázs Fuvolának. Azért mondom, hogy vitatható, mert sok ponton belenyúl magába a műbe Bergman. Így született meg a 90-es évek elején Renz Groth animációs filmje a Varázs Fuvolából, ami sok szempontból a képzőművészetnek és a képzőművészet történetének a bejátszásával ad kulcsokat, talán korábban nem is sejtett kulcsokat a Varázs Fuvolához, és ezen a vonalon gyakorlatilag majdnem minden rendezés fokozza a vizualitásnak a lehetőségét, egészen még olyan mozzanatokig is, mint például Szinetár Miklósnak sok szempontból hagyományos Varázs Fuvola rendezésében, amely mind a mai napig az Operaháznak a műsorán van, ahol ugye megjelenik az a részben Ingmar Bergmantól eredeztethető ötlet, hogy a képárja során maga Pamina a képen egyrészt megmozdul, másrészt pedig, és ez már saját színetári ötlet, úgy jelenik meg előttünk ez a szépség, hogy egyúttal végigvezet minket a képzőművészet történetének nagy híres nőábrázolásain, eljutva természetesen az operaszínpadi Pamina valós megszemélyesítőjének portréjáig.
0: Jonas Kaufmann is azt mondta, hogy az operának igazából az a szerepe, hogy a mesevilágot hozza vissza az életünkbe, hogy a felnőtteknek is ugyanolyan szükségük van a mesevilágra. Tudnál-e esetleg olyan előadást említeni, amely napjainkba helyezi át a történetet, a mondani valót, esetleg a képi világot, ahogy említetted?
1: Hogyne, sőt, hát ha igazán kegyetlenül őszinte akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy talán ma már ezek a rendezések vannak többségben. Az egyik Magyarországról ismerhető legeklatánsabb példája ennek Alföldi Robert Varázs Fuvola rendezése, amely nem egyszerűen csak a jelenkorba, hanem egy elmegyógyintézeti osztályra helyezte a Varázs Fuvolát, amiben természetesen ráismerhetünk a rendezői operaszínháznak egy kliséjére, egy bizonyos pontokon unásig használt kliséjére, mert hogy melyik operát nem lehet elhelyezni egy elmegyógyintézetnek az osztályán, ha akarjuk. Másrészt viszont valóban fölkínál számunkra bizonyos pontokon fogódzókat. De megemlíthető az a 90-es évekbeli zürichi Martin Kusey által rendezett Varázs Fuvola, amelyben ugyancsak megjelent a jelenkor, amelyben például a Szarasztót kísérő papi társaság, mint egy tőrvívó csapat jelenik meg, ahol a két pap már-már ilyen rockstárként duettezik egymással, és az egész mögött föltűnik az a jelenség, amelyet leegyszerűsítéssel mai fogyasztói társadalomnak szoktunk nevezni. Úgyhogy a Varázs Fuvola nagyon sok ponton fölkínálja ezt a lehetőséget, de fölkínálja azt is, hogy visszavigyen bennünket a mesés értelmezés irányába is, és ehhez a legegyszerűbb például a Metropolitannek egymást követő Varázs Fuvola rendezéseit megemlíteni. Ugye van egy olyan Varázs Fuvola rendezés, nagyjából a 2000-es évek elején került színpadra, amelyet mind a mai napig nyáron általában ismétel világközvetítésként a Metropolitan. Miklós Erika volt az éjkirálynő, amely nagyon direkt módon játszott a mesés látványelemekkel és magának a mesének az univerzumával és értelmezési keretével, és azóta már készült újabb Varázs Fuvola a Metropolitanben, amely ugyancsak sok ponton erősen köti magát ahhoz, hogy azért a mesés elem nem kihagyható a Varázs Fuvolából.

0: A Varázsfuvola talán legikonikusabb dallamából, az Éj királynőjének áriájából idéztünk, Patricia Petitbon és a Concerto Köln előadásában vezényelt Daniel Harding. A Varázsfuvolát számtalan verzióban, felfogásban láthattuk eddig is, de legyen az bármilyen koncepció, vannak bizonyos szimbolikus elemek, amelyek szerves részei a darabnak. A hármas szám, például a három próbatétel, a nyitány hangnemének, az ezdúrnak a 3B előjegyzése, a három hölgy, a három fiú. Továbbá az ellentétpárok, a fény és a sötétség, a jó és a rossz. Ez utóbbi a szereplők esetében meg is változhat a történet folyamán. Hogy mennyire szerves részei ezek a varázsfuvolának, arra továbbra is László Ferenc ad választ.
1: Ami a hármas számot illeti, a hármas számnak ez az uralmát, az az egyik legdirektebb példája annak, hogy miközben nagyon sok ponton elvesztettük a kulturális kapcsolódásainkat ahhoz a közeghez, amelyben maga a varázsfuvola annak idején az 1790-es évek elején megszületett. De a hármas szám az például olyan, amivel még mind a mai napig van kapcsolatunk, ha úgy tetszik, mágikus kapcsolatunk, és ennek következtében dacára annak, hogy vannak ívezredes toposzok, vannak 1790-es évekből való toposzok, ebben az operában a hármas számhoz még mindig tudunk kapcsolódni, úgy a rendezői szinten, a színreállítói szinten, mint a befogadói szinten. Ami viszont a szereplőknek az azonosítását, vagy hogy jó és rossznak a beazonosítását illeti, ott sokkal nagyobb a játéktér a rendező számára is, és a befogadó számára is. Ugye, hogy más nem mondjak egészen közhelyesen, ugye például a feketesége, monostatos feketesége, az ugye az 1790-es évek elején egy direkt azonosítás volt. Nem kell sokat magyaráznom, hogy mára ez a fekete gonosz azonosítás, ez milyen problematikussá tudott válni, függetlenül attól, hogy ebben vannak erőltetett vagy nem erőltetett mozzanatok. Vagy éppenséggel az operában többször elhangzik, hogy mondjuk mi a nőnek a helye. Hol van a nőnek a helye? Mit kell a nőnek a férfi véleményével tennie? Hogyan kell követnie a férfit? Ezek is olyan mondatok, amelyek a felvilágosodás korában még nyilvánvalóan pozitív tartalommal rendelkeztek, ma már sokkal árnyalatosabban látjuk ezt a kérdést jó esetben. Ugye egy rendezésnek és egy befogadónak valójában játszania kell ezzel. Például, amikor Szegeden színre állította Kovalik Balázs a varázsfuvolát, akkor ezek a szentenciák, amelyek ma már számunkra nagyon problematikusnak, vagy legalábbis árnyalatosnak tetszenek, az alapvetően magyar előadásban németül hangzottak el. Tehát úgy, mint ami nyilvánvalóan egy picit kilóg az egészből. Vagy éppenséggel ugyanebben a rendezésében Kovaliknak a fekete szolgák, azok zöldként jelentek meg. És rögtön érezhettük azt, hogy a fekete az nem egy társadalmi fekete, hanem egy nem fehér. Ami hát miért ne lehetne akár zöld is? És ilyen lehetőségeket folyamatosan felkínál a varázsfuvola, azzal együtt is, ugye ott vannak azok az alapkérdések, hogy Sarastro jó-e vagy rossz? Hogy vajon a jóindulatú zsarnok, aminek mondjuk így az 1790-es évek elején lehetett látni Sarastrót, abból mi a jó indulatot érezzük a hangsúlyosnak vagy a zsarnokot? Hogy vajon mit lássunk az Éj királynőjében és egy sor más szereplőben? Tehát ilyeténképpen a varázsfuvola folyamatosan játékra hívja, bő 200 vagy most már 2 1/4 század múltán még nagyobb játékra hívja a rendezőket és a nézőket, hogy mit kezdjenek azzal az operával és azzal a cselekménnyel, amely nem véletlenül került Mozart elé. Ugye Mozart nem véletlenül ezt a szöveget zenésítette meg, nem véletlenül Schikanéderrel dolgozott együtt, tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak a zene értékes és a szöveggel nincs dolgunk. Ha Mozartnak volt dolga vele, akkor több mint 200 év múltán nekünk is folyamatosan lesz még munkánk ezzel a librettóval, ezzel a cselekménnyel és egyáltalán Mozart operájával.
0: László Ferenc kultúrtörténésszel beszélgettem Mozart varázsfuvolájának különböző rendezői elképzeléseiről. Annak apropóján, hogy a Budapesti Fesztivál Zenekar hagyományos évadkezdő opera bemutatója idén a varázsfuvola lesz. A mai összhang Sarastro második felvonásbeli áriájával zárul, Polgár László előadásában. Hangmérnök kollégám Erdős Béla nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Csík Gabriellát hallották.

Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a tegnapi kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, január 1-től megemelik a megváltozott munkaképességű emberek ellátását. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomácia értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni, tette hozzá. Diplomáciai lépések sorozatát indított el a lipcsei incidens. Miután a német kormány Oroszországot tette felelőssé a repülőtér ellen tervezett dróntámadásért, és bejelentette a bonni orosz főkonzulátus, valamint a berlini orosz ház bezárását, Moszkva az oroszországi Goethe intézetek megszüntetéséről döntött. Délelőtt a berlini kormánnyal vállalt szolidaritás jegyében bekérették a lengyel külügyminisztériumba az orosz nagykövetet. Az ügyben tegnap Orbán Anita külügyminiszter is támogatásáról biztosította Németországot. Az Európai Bizottság elnöke pedig úgy fogalmazott, hogy az Unió nem fogja eltűrni az orosz operatív csoportok támadásait. Nincs bizonyíték arra, hogy a marokkói hatóságok állnak a Ceutában történt tömeges határsértések mögött, jelentette ki a spanyol miniszterelnök. Pedro Sánchez elmondta, hogy az ügyben tovább zajlanak a vizsgálatok. Tegnap csak nem 300 spanyol településen vonultak utcára az emberek, hogy kifejezzék szolidaritásukat a migrációs válsággal küzdő észak-afrikai spanyol város mellett. Júliusban mintegy 60 ezren jutottak be illegálisan Ceutába. Az átkelések közben több mint 70-en a tengerbe fulladtak. Minden ötödik tínédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derült ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermekalapja több földrészen éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést több 2012 és 17 év közötti fiatal részvételével. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyermekek száma globálisan több 10 millió lehet. Napos gomoly felhős az idő, csak elszórtan alakulhatnak kifutó záporok. A legtöbb napsütésre a déli délnyugati tájakon számíthatunk, többfelé megélénkül a szél, délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható.
2: Híreket hallottak. Népzene újra gombolva.

Borisz Kovács egy szerzeményével, az emlékezés színével indítottunk. Adásunkban végig őt és zenekarait fogják hallani. A Népzene távolról műsorában ma ugyanis ezt a nem eléggé ismert, magyar és szerb felmenőkkel egyaránt rendelkező újvidéki zeneszerzőt, népzenészt, jazzzenészt, klasszikus zenészt mutatjuk be. Köszöntöm Önöket, ez a Népzene újra gombolva, Balog Éva vagyok. Az 1955-ben született Borisz Kovács napjaink egyik legsokoldalúbb és legmélyebb alkotója a térségben. Népzenét, kamarazenét, filmzenét, jazzt egyaránt alkot, és ad ki Újvidékhez közeli Bukováci parasztházának házi stúdiójában. Borisz Kovács apai ágon magyar, anyai ágon szerb családban született Újvidéken, szerb nevén Novi Szádon, a Vajdaság fővárosában. Sok-sok szállal kötődik a magyar kultúrához, elsősorban a pannóniaihoz, ahogy ő hívja, és ahhoz a vajdasági kevert kultúrához, amelyben felnőtt. Ahogy majd hallani fogják, kedvenc formái a valamiféle századfordulós levegőt árasztó tangók és keringők.

Borisz Kovács öntudatos újvidéki, és úgy tartja, hogy a vajdaság önálló kulturális egység. Se nem szerb, se nem magyar, hanem létezik sajátságos vajdasági identitás és kultúra, amely az itt egymás mellett élő népek, szerbek és magyarok mellett románok, németek, romák és horvátok keveredéséből alakult ki. Az itteni szerbek mások, mint a máshonnani szerbek, ahogyan az itteni magyarok is mások, állítja. Ha ez így van, akkor ennek a vajdasági kultúrának biztosan ő az egyik legfontosabb képviselője. A balkáni háború időszakát leszámítva mindig a városban élt, sok szerzeményének témája is maga a vajdaság.

Borisz Kovácsnak nagyon sok magyar vonatkozású története van. Annak idején ő figyelt fel a szintén vajdasági, szabadkai Lajkó Félix tehetségére, amikor a még csak 10 éves fiú egy szabadkai koncert után meghallgatást kért tőle, és játszottak is együtt. De készített közös lemezt az örmény magyar harmonikással, Dávid Jengi Bariánnal is, és rendszeresen játszik együtt magyar zenészekkel, a következő felvételen például Olá Vince hegedül, és Csík István játszik ütőhangszereken.

Borisz Kovács harmonikásnak tanult gyerekkorától kezdve. Valószínűleg innen jön vonzódása a tangóhoz is, amelynek motívumai rendre feltűnnek felvételein. Később azonban autodidakta módon klarinéton, szaxofonon és egyik legkedvesebb hangszerén, a basszus klarinéton is megtanult játszani. A következő felvételen nem csak szaxofonozni és melódinon játszani, hanem a ritka alkalmak egyikeként énekelni is hallják.

említettem, hogy Boris Kovács pályafutásában a keringő iránti vonzódás és a magyar kultúra is milyen fontos szerepet játszik. Ennek jó példája, hogy egyik legismertebb felvételének címe Az utolsó keringő Budapesten, amelyet egy nálunk tartott koncert utáni este írt itt a magyar fővárosban. Ezzel a felvétellel búcsúzunk ma.

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Borisz Kovács újvidéki zeneszerzőt mutattuk be. A műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarán Zsolt. A Consoles Lucioles hangversenyét közvetítjük, művészeti vezető Lucile Boulanger, viola da gamba művész. A felvétel Párizsban, a Francia Rádió auditoriumában 2026. május 24-én készült. Harry Purcell numero 5-ös B-dur, majd numero 3-as G-moll fantáziáját hallják.

Purcell nr. 5-ös B-dur, majd nr. 3-as G-moll fantáziáját hallották. A Consorli Luciol hangversenyét közvetítjük. Harry Purcell nr. 4-es G-moll fantáziája, majd Orlando Gibbons műve következik, D-moll in nominem.

Elhangzott Purcell numero 4-es G-moll fantáziája és Orlando Gibbons műve a D-moll in nomine. A Consoli Luciol játszik. Most ismét Henry Purcell két fantáziáját hallják, a numero 2-es F-durt és a numero 12-es D-mollt.

Harry Purcell numero 2-es F-dur és numero 12-es D-moll fantáziáját hallották. A Consort de Lucille játszik, művészeti vezetőjük Lucille Boulanger. Harry Purcell numero 11-es G-dur fantáziája, majd Orlando Gibbons Távozz ablakomtól című műve következik.

Purcell numero 11-es G-dur fantáziáját és Orlando Gibbons Távozz ablakomtól című művét hallották. A Consoli Lucy Hall hangversenyét közvetítjük. Harry Purcell két fantáziája következik, a numero 9-es A-moll és a numero 10-es E-moll.

Purcell numero 9-es A-moll és numero 10-es E-moll fantáziáját hallották. A Consorli Lucioll hangversenyét közvetítjük. Most ismét Henry Purcell két fantáziája következik, a numero 8-as D-moll és a numero 1-es D-dur.

Purcell numero 8-as D-moll, majd numero 1-es D-dur fantáziáját hallották. A Consorli Luciol hangversenyét közvetítjük, művészeti vezető Lucille Boulanger. John Jenkins C-moll fantáziája következik.

John Jenkins c-moll fantáziáját hallották. Harry Purcell két fantáziája következik, a numero 6-os F-dur és a numero 13-as F-dur.

Happy Purcell numero 6-os F-dur és numero 13-as, szintén F-dur fantáziáját hallották. A Consorli Luciol hangversenyét közvetítjük, művészeti vezető Lucille Boulanger. Harry Purcell két műve következik, a numero 14-es G-moll in nomine és a numero 15-ös, szintén G-moll in nomine.

0: Harry Purcell két művét hallották, a numero 14-es G-mollin nominét és a numero 15-ös G-mollin nominét. Kedves hallgatóink, a Consorli Lucille hangversenyét közvetítettük, művészeti vezető Lucille Boulanger Viola da Gamba művész. A felvétel Párizsban, a Francia Rádió auditoriumában 2026. május 24-én készült. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. Szombat este kerül sor a 7. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny döntő megmérettetésére. Az elő- és középdöntők friss híreivel, beszámolókkal és kulisszatitkokkal várjuk Önöket hétfőtől péntekig a muzsikáló délutánok utolsó fél órájában. Marton Éva Énekverseny. Hétközben a muzsikáló délutánban és élőben a döntő a Zeneakadémiáról. Szombaton 18 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítjük. Vezényel Fischer Iván. Közreműködik Renaud Capuçon hegedűn. A felvétel Montpellier-ben az Opera Berlioz-ban készült 2026. július 6-án. Elsőként hallgassák meg Johannes Brahms Ez Dur intermezzóját, Viktor Áviát átiratában.

Johannes Brahms Ez-dur intermezzóját hallották Viktor Áviát átiratában. Felix Mendelssohn Bartholdy E-moll hegedű versenye következik, a szólista Renaud Capuçon, a budapesti fesztiválzenekart Fischer Iván vezényli.

Mendelssohn é-moll hegedű versenyét hallották Renaud Capuçon szólójával, aki most ráadásként Christoph Willibald Gluck Orpheus és Euridiké című operájának második felvonásából a Boldog lelkek táncát játssza.

Ráadásként hallották Gluck Orpheus és Euridiké című operájának második felvonásából a Boldog lelkek táncát. Bruno Capuçon játszott hegedűn. Kedves hallgatóink, fölhívom szíves figyelmüket, hogy esti hangversenysávunkban, egész pontosan 20 óra 11 perckor, testvére Gauthier Capuçon Gordonka művész játszik majd a bécsi filharmonikusokkal. A Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Fischer Iván, a felvétel Montpellier-ben 2026. július 6-án készült. Most hallgassák meg Robert Schumann harmadik Rajnai szimfóniáját, opusz 97.

Schumann harmadik rajnai szimfóniáját hallották. A Budapesti Fesztivál zenekar tagjai ráadásként Klára Schumann művét éneklik Gondoliera.

0: A fesztivál zenekar tagjai énekeltek, Clara Schumann művét hallották ráadásként, Gondoliera. Kedves hallgatóink, a budapesti fesztivál zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Fischer Iván. Közreműködött Renaud Capuçon hegedű művész. A felvétel Montpellierben, az Opera Berliozban 2026. július 6-án készült. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszonthallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában Vajda János műveiből válogatunk. Az Erkel és Kossuth Díjas zeneszerző, zeneakadémiai tanár a legkülönbözőbb műfajokban alkotott lírai szépségű műveket. Most egy vonós négyes, egy zongoraszonáta és 9 bagatell csendül fel, utóbbi vegyes karra. Ars Nova. A 20. és 21. század zenéje. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
2: A hírszerkesztő Balogh Zoltán nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a tegnapi kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybank visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erre tettek javaslatot a testület Tiszás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Bánki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, még Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelőbizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról. Tiltakozik a palack visszaváltásból származó összeg készpénzet kifizetésének tervezett megszüntetése ellen a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt gazdasági és turisztikai kabinetvezetője úgy fogalmazott, újabb globalista támadás lenne, ha a készpénz helyett az ügyfél bankszámlájára kellene utalni, vagy le kellene vásárolni az összeget. Fiszter Zsuzsanna a készpénzes kifizetés megszüntetése helyett a visszaváltó pontok számának növelését szorgalmazta. A Muhu illetékese néhány nap közölte, hogy az önkormányzatokkal folytatott tárgyalásokon a készpénzes kifizetés megszüntetését javasolják a palack visszaváltásnál. A társaság szerint, ahogyan a parkolóautomatáknál, az italos csomagolások visszaváltásánál sincs szükség a készpénz használatra. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő étrend kiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. Gyújtó szerkezeteket dobtak München több épületére védelmi ipari vállalatok közelében. A Bajor főváros rendőrségét egy szemtanú riasztotta éjfél körül. Az egyik gyújtószerkezetet a helyszínelők azonnal eloltották, még egy másikat sikeresen hatástalanítottak. A bűncselekmény elkövetésével két bolgár állampolgárt, egy 28 éves nőt és egy 38 éves férfit gyanúsítanak, akiket egy benzinkútnál igazoltattak, majd őrizetbe vettek. A rendőrség politikai motivációt sejt a gyújtogatási kísérlet hátterében. Híreink végén a várható időjárásról. Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporokkal az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 14-19, napközben 28 és 33 fok között alakul. 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Jó napot, jó zenehallgatást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, én kalauzolom önöket ma délután a különböző felvételek között. Ebben segítségemre szerkesztünk Csík Gabriella és hangmérnök kollégám Erdős Béla, és hozzá is szólhatnak a műsorhoz, SMS számunk 0630 30 30 160, e-mail címünk pedig muzsikálódélután@radio.hu. Ma is lesz majd játék, szokás szerint fél ötkor, fél hatkor pedig összefoglalóval jelentkezünk a Marton Éva nemzetközi énekversenyről. Elsőként pedig Dmitrij Smirnov hegedűjátékát csodálhatjuk. Az orosz hegedű művész 1994-ben született Szentpéterváron, azzal hívta fel magára a figyelmet, amikor 2021-ben második lett az ARD nemzetközi versenyen. A magyar közönség is hallhatta őt már többször, például a Bartók világversenyen és a Fesztivál Akadémia koncertjein is. Kelemen Barnabás úgy nyilatkozott róla, idézem, a játéka impulzív, extravagáns, szívből jön. Dmitrij Smirnov most Haydn C-dur hegedű versenyéből játssza az első tételt. Közreműködik a Bázeli Kamarazenekar, vezénye Giovanni Antonini.

Az első tételt hallottuk Haydn C-dur hegedű versenyéből. Dmitrij Smirnov volt a szólista, közreműködött a bázeli kamarazenekar, a karmester Giovanni Antonini volt. A következő felvételen is a hegedűé lesz a főszerep, sőt, rögtön két hegedűé, ugyanis Moritz Moszkowski két hegedűre és zongorára komponált Gémoszvicséből hallgatunk egy tételt, a másodikat. Pusker Júlia és Pusker Ágnes fog hegedülni, ők testvérek, Ágnes az idősebb, szüleik is zenészek, úgyhogy otthon mindig zene szólt náluk. Sokat voltak zenészek társaságában, így ők is hozzájuk szerettek volna tartozni, meséltek a Pusker lányok egy közös interjúban. Júlia azért kezdett el hegedülni, mert látta a nővérét, Ágnest, akire példaképként tekint, és szerette volna kipróbálni azt, amit ő csinál. A zene sose volt külső kényszer számukra, abszolút belső igény volt mindkettőjük részéről. A második tételt halljuk tehát előadásukban, közreműködik Dani Imre zongorán.

Moritz Moszkowski két hegedűre és zongorára komponált Gémol-szvittjéből szólt a második tétel. Puskár Júlia és Puskár Ágnes játszott hegedűn, Dani Imre zongorán. Opera részlet következik most Niccolò Antonio Zingarellitől. Hát ahogy a neve is elárulhatja, ugye ő egy itáliai szerző volt, nagyjából Mozart kortársa, 1752-ben született, tehát 4 évvel korábban, mint Mozart, de sokkal tovább élt, 1837-ben hunyt el. Rómeó és Júlia című operájából következik egy részlet az első felvonásból, Everardo áriája, Javier Camarena énekel. Közreműködik a Monacói Hercegség zenekara, vezényel Gianluca Capuano.

Niccolò Antonio Zingarelli Rómeó és Júlia című operájából szólt Everardo áriája az első felvonásból. Javier Camarena énekelt, közreműködött a Monakói Hercegség zenekara, vezényelt Gianluca Capuano. Jean-Baptiste Lully zenével folytatjuk a zenehallgatást, a G-dur sekkont játsza, a Kölni Musica Antiqua, vezényel Reinhard Göbel.

0: Jean-Baptiste Lully G-dur sekonyát játszotta a Musica Antiqua Köln, vezényelt Reinhard Göbel.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Fél négy van, közlekedési hírek a muzsikáló délutánban. Az Útinform írta, hogy baleset történt a 442-es főúton. A 12-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, az út melletti földúton keresztül terelik a forgalmat. És a BKK Infótól kaptuk a hírt, hogy baleset történt az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Széchenyi úti felüljáró után, és baleset miatt sávlezárásra kell számítani a Vaspálya utcában, befelé a Kövér utca után. Vezessenek figyelmesen! Robert Schumann szimfóniái közül hallgassuk most a harmadik Rajnai szimfónia ötödik tételét, ez a táncos finálé a nyitótétel élénk tempóját és boldog, derűs hangvételét hozza vissza. A lipcsei Gewandhaus zenekara játszik, vezényel Riccardo Sáj.

Schumann harmadik Ezdor Rajnai szimfóniájából szólt a finálé, a Lipcsei Gewandhaus zenekara játszott, vezényelt Riccardo Sáj. Most Antonín Dvorák G-dur szonátájából következik egy tétel, egy szkercó átiratban, Bálint János fuvola művész játsza saját átiratában, a zongoránál a kamarapartnerek Kocsis Zoltán.

Antonin Dvorzsák G-dur szonátájából szólt a scherzo, Bálint János játszott fuvolán, Kocsis Zoltán zongorán. Giacomo Puccini Gianni Schicchi című operájából hallgassuk most Rinuccio áriáját. José Cura énekel, közreműködik a Filharmónia zenekar, a karmester Placido Domingo.

Rinuccio áriáját hallottuk Puccini Gianni Schicchi című operájából. Ez ugye a triptikon harmadik darabja, szövege Dante isteni színjátékának egy részletén alapul, és hát lehet, hogy talán hallották is, hogy ugye Firenzét emlegette Rinuccio, Firenzében játszódik ez az opera 1299-ben. José Cura énekelt, a Filharmónia zenekart Plácido Domingo vezényelte. Beethoven szimfóniái közül hallgassuk most a negyedik B-dur szimfónia részletét. Ez a harmadik szimfónia közelségében készült, szinte egy időben az ötödik szimfóniával. A harmadik tételt fogjuk most meghallgatni, a humor jellemzi ezt a tételt. A fő téma szeszélyes ritmusai az egyszerre páros és páratlan ütemezés káprázatát idézik elénk, és ez az incselkedő játék a trió részben is megmarad, olyan egyszerű mozgássá oldódik fel. Előadja a Verbier Fesztivál zenekara, vezényelt Takács Nagy Gábor.

A harmadik tételt hallottuk Beethoven negyedik szimfóniájából, a Verbier Fesztivál kamarazenekara játszott, vezényelt Takács Nagy Gábor. Ők ugye Beethoven összes szimfóniáját lemezre vették néhány évvel ezelőtt. Johann Samuel Endler zenéje következik, ő egy német zeneszerző volt, és Hofkapellmeister Darmstadtban 1694-ben született, és 1762-ben hunyt el. D-dur szvitjéből hallgassunk két tételt, előadja a Capella Istropolitana, a karmester Holger Speck.

Johann Samuel Endler D-dur szvittjéből játszott két tételt a Capella Istropolitana, vezényelt Holger Speck. Az első órát pedig lemezajánló rovatunkkal zárjuk. A közelmúltban jelent meg az Azulejos Gitár Duo albuma, melyen többek között Granados 12 spanyol tánca is hallható. Ugye ez egy gitárduó, úgyhogy átiratban szól ez a Granados mű, méghozzá Eugenio Della Chiara átiratában, hát ő a gitár duó egyik tagja egyébként, egy nagyszerű fiatal gitárművész, a duó társa pedig Pietro Locato. A sorozatból most hallgassuk a harmadik tételt, a Fandangót.

0: Enrique Granados 12 spanyol tánc című sorozatából szólt a harmadik, a Fandango, Eugenio Della Chiara átiratában játszotta az Azulejos gitárduó tagjai Eugenio Della Chiara és Pietro Locato. 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. A spanyol tánc után most orosz tánccal folytatjuk a muzsikáló délutánt, méghozzá Csajkovszki C-dur vonós szerenádjából fogjuk meghallgatni a finálét. 1880-1881 telén írta Csajkovszki ezt a négy tételes vonós kamarazenekari művét, amelyet a moszkvai konzervatórium felügyelőjének ajánlott, és aztán a moszkvai bemutatón hatalmas sikert aratott. Később maga Csajkovszki is szívesen vezényelte a külföldi hangverseny körútjain, és napjainkban pedig ugye a vonós kamarazenekarok egyik népszerű művéről beszélhetünk, sőt, hát hallgattam ma a Kinyerma játékot, és bár a kedves hallgató játékosunk részfúvós, de szóba kerültek a vonós művek, és például neki is mondta, hogy nagy kedvence ez a C-dur vonós szerenád. Tehát a finálét fogjuk most meghallgatni, ugye ennek van egy lassú, ilyen lágy lírai bevezetése, és utána meg szólal a vidám, táncos kedvű fő téma, ami egy orosz tánc. Előadja a Göteborgi Szimfonikus Zenekar, vezényel Németh Jervi.

Csajkovszki C-dur vonós szerenádjából szólt a finálé, a Göteborgi szimfonikus zenekart Németh Ervi vezényelte. Johann Joachim Kvanz lesz a következő zeneszerzőnk, aki ő maga kiváló fuvola művész is volt, ugye, és a gálán stílus berlini képviselője volt ő. Több mint 300 fuvola versenyt komponált, és főművének tekinthető még ugye a fuvola iskola, amit 1752-ben adtak ki. Nem csak egy, hanem két fuvolára is írt műveket, most egy ilyen kettős verseny következik, a G-moll koncertó. Ennek első tételét játsza Alexis Kossenko és Amélie Michel. Közreműködik a Les Ambassadors együttes.

Joachim Quantz G-moll kettős versenyéből szólt az első tétel, az Allegro. Alexis Kossenko és Amélie Michel játszott fuvolán, közreműködött a Les Ambassador együttes. Franz Schubert fiatalkori szimfóniái közül hallgassuk most a harmadik D-dur szimfónia második tételét. Ez egy allegretto, ez egy tüneményes kis finom humorral átszőtt tétel, néhány pillanatában pedig olyan rusztikus karaktereket is felvillant. A budapesti fesztiválzenekar játszik, vezényel Fischer Iván.

Az Allegretto tételt hallottuk Franz Schubert harmadik D-dur szimfóniájából. Fischer Iván vezényelte a Budapesti Fesztivál zenekart. Most Händel zene következik, C-moll szonátájából hallgassunk két tételt, egy lassú és egy gyorsabb tételt, Adagio és Burré. Neil Black játszik oboán, Graham Sheen fagotton, George Malcolm csembalón.

Handel C-moll szonátájából szólt két tétel, Adagio és Burri, Neil Black játszott oboán, Graham Sheen fagotton és George Malcolm csembalón. A játék előtt pedig hallgassuk még Nino Rota zenéjét, ezúttal nem filmzenét hallgatunk tőle, hanem a Divertimento Concertante című mű fináléját, ezt nagy bőgőrei zenekarra komponálta. Rácz Ödön lesz a szólista, közreműködik a Liszt Ferenc Kamara Zenekar, Vezinyal Speranza Scapucci.

0: Nino Rota Divertimento Concertante című művéből szólt a finálé, Rácz Ödön nagybőgő művész volt a szólista, közreműködött a Liszt Ferenc Kamarazenekar, vezényelt Speranza Scapucci. Hamarosan játszani fogunk itt a muzsikáló délutánban, de már most felhívom figyelmüket arra, hogy a budapesti helyszínek mellett sorsolunk majd két jegyet a Pécsi Kodály Központba is.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Mi történik, amikor két különböző ember találkozik? Zsana világtól elzárkózva él. Rose Szila életörömmel neveli három gyermekét. De a nő természetessége lassan áttöri a férfi falait, és kettejük között különleges kapcsolat szövődik. Akik igazán számítanak. A megható, finom humorú francia film már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kettő perccel múlt fél öt elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délutánban. Mondom a nyereményeket, öt koncertre sorsolunk jegyeket, illetve van egy tárgynyereményünk is. Van két jegyünk a Bartók Emlékházba, szeptember 5-én szombaton 18 órára koncert lesz Sonfai László emlékére. A Korosi Kvártet játszik, tagjai Korosi Kyle Csongor, Osztrosi Cséva, Kurgyis András és Devics Gergely, közreműködik Tornyai Péter, Haydn, Webern, Bartók és Tornyai Péter műveit játsszák. Tehát szombaton, most szombaton 6-tól a Bartók Emlékházban. Van két jegyünk szintén szombaton este 7 órára a BMC koncerttermébe is. Az UMZE Kamara Együttes koncertje lesz, közreműködik Lakatos György, fagotművész, vezényel Vajda Gergely. Többek között Bajnok Ádám, Vajda Gergely, Horváth Balázs, Tihanyi László műveit játsszák, tehát szombaton este 7-től a BMC-ben. Aztán van két jegyünk jövő héten, csütörtökön, szeptember 10-én, este 8 órára a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe. Folytatódik az évfordulók sorozatunk, Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Szabó Péter csellózik, Pivon Gabriella fuvolázik, Mozart és Beethoven műveket játszanak. Tehát jövő héten, csütörtökön 10-én a Dohnányi Központban. Van két jegyünk szeptember 16-án szerdán, tehát ez két hét múlva szerdán, délután 1 órára a Pécsi Kodály Központba. A Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny lesz a Filharmónia Magyarország rendezésében, és az elődöntő egyik fordulójára lehet nyerni jegyeket, Liszt műveket, illetve Kurták György Játékok című művét játsszák majd a versenyzők, tehát szeptember 16-án szerdán délután a Pécsi Kodály Központban. És van két jegyünk két hét múlva, csütörtökön szeptember 17-én este 7 órára a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe, a Rádiózenekar Kamara zenei sorozata kezdődik, a műsorvezető Fazekas Gergely zenetörténész lesz, Vidor, Respighi, Iber, Saint-Saëns és Ravel kamara műveit játsszák a Rádiózenekar művészei. Tehát szeptember 17-én este a Dohnányi Központban. A tárgynyereményünk pedig egy CD, Mádi Kálmán Városi Világzenék című albuma. Ezekért lehet játszani. Egy opera részlet szól a játékban. Egy viszonylag ismert operáról van szó. Van budapesti kötődése is ennek az operának. A kérdésünk úgy szól, hogy mi a formája annak a részletnek, amit hallunk. Mondok három lehetőséget, ebből kell kiválasztani. Recitativo, cavatina, vagy stretta. Tehát amit hallunk, az egyik szereplő fog énekelni, mi a formája? Recitativo, cavatina, vagy stretta. Várjuk a válaszokat, SMS-t a 06 30 30 30 160-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélután@kukacradio.hu, és kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a rejtvényzenénk, azt kérdeztük, hogy recitativo cavatina vagy stretta volt vajon, amit hallottunk. Nagyon sokan felismerték, hogy melyik operából szólt részlet, ez bizony Bellini normájából volt, norma, hát mondhatnám, hogy áriája, de norma cavatinája, mert hogy ez egy cavatina volt, és ez a helyes válasz, tehát cavatina. Ugye a cavatina az picit talán rövidebb is, de formailag mindenképpen egyszerűbb, mint az ária. Tehát egy egyszerűbb, rövidebb ária tulajdonképpen a cavatina, ugye a recitativo az ilyen énekbeszédszerű, a strettában pedig gyorsítás van, tehát innen is fel lehetett azért ismerni. Aki nem ismeri az operát, vagy tudja az operát, az is kitalálhatta, hogy cavatináról volt szó. Nagyon-nagyon sok jó megfejtés érkezett, illetve hogy általában sok válasz, de nagyon sok jó is, úgyhogy még tart a sorsolás, nem értünk a beérkező SMS-ek és e-mailek végére, még nem sikerült mindegyiket feldolgozni. Azt elmondom, hogy René Fleming énekelt, és a londoni filharmonikus zenekar kísérte, a karmester Charles McCarrass volt, és amíg sorsolunk, addig hallgassuk Mozart Ez-dur zongora ötöséből a harmadik tételt, Alfred Brendel zongorázik, mellette Heinz Holliger játszik oboán, Eduard Brunner klarinéton, Hermann Baumann kürtön és Klaus Thunemann fagotton.

Mozart 452-es jegyzékszámú S-dur zongora ötöséből ez volt a harmadik tétel. Alfred Brendel zongorázott, Heinz Holliger játszott oboán, Eduard Brunner klarinéton, Hermann Baumann kürtön és Klaus Thunemann fagotton. És akkor visszatérünk a rejtvényhez, mert végeztünk a sorsolással, már is mondom a szerencsés nyertesek neveit. Gerőfi Gerhard Helga, Sziki Csilla, Mácsai András, Jezernicki Zoltán, Szilasi Kata és Kondor István. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Sibelius zene következik itt a muzsikáló délutánban. A Karelia Suite ballada tételét játssza a Hallé zenekar. Vezényel John Barbirolli.

Sibelius Karéria szvittjéből szólt a második tétel, a ballada. Előadta a Halle zenekar, vezényelt John Barbirolli. Az óra végén, a hírek előtt pedig hallgassuk még Jean-Francais koncertinójából a harmadik tételt, az Allegrettót. Előadja Kathleen Long zongorán és a londoni filharmonikus zenekar. Vezényel Jean Martinon.

0: Jean Francais koncertinójából hallottuk a harmadik tételt, az Allegrettót. Előadta Kathleen Long és a londoni filharmonikus zenekar, vezényelt Jean Martinon.
1: Híreink következnek.
2: A szerkesztő Balogh Zoltán nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. A kormányfő elmondta, két héttel a tervezett határidő előtt lezárult a munkálatok első üteme, de még nagyjából egy hónapot vesz igénybe további, mint egy 100 000 köbméter kő bedolgozása a hosszú távú megoldás érdekében. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Erről szintén a kormányzati tájékoztatón beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létre hoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybanki visszaéléseket feltáró parlamenti bizottság. Erre tettek javaslatot a testület Tiszás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Bánki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, még Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelő bizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról. Feloldották a Szolnoknál lezuhant Gripen vadászgép miatt elrendelt kiképzési tilalmat, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy a gép fekete dobozát Svédországba szállították, ahol a magyar és svéd szakemberek vizsgálják az adatait, ez alapján lehet majd rekonstruálni a balesetet és meghozni a szükséges intézkedéseket. A magyar légierő Gripenje augusztus 24-én gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta katapultált, amelynek során gerincsérülés szenvedett, megműtötték, időközben azonban már elhagyta a kórházat. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. Marad a nyárias meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban általában 14-19, napközben 28 és 33 fok között alakul majd.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket, azokat is, akik már 3 óra óta velünk vannak, és hallgatják velünk együtt a zenéket, és azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. 0630 30 30 160 az SMS számunk, e-mail címünk pedig muzsikálódélután@kukacradio.hu. És ahogy ezen a héten megszokhatták, ugye most a Muzsikáló délutánok utolsó fél órájában a Marton Éva nemzetközi énekversennyel foglalkozunk, Most is 17:30 körül érkezik majd Szeldül Dénes kollégám a legfrissebb hírekkel, információkkal a versennyel kapcsolatban. Most a hírek után először hallgassuk Haydn C-dur numero 82-es C-dur medve szimfóniájának első tételét, a 18. század zenekara játszik, a karmester Franz Brücken.

Joseph Haydn numero 82-es C-dur medve szimfóniájából hallottunk részletet, ez volt az első tétel. A 18. század zenekara játszott, vezényelt Franz Brüchem, ugye ez a párizsi szimfóniák közül való ez a medve szimfónia. Most zongora muzsika szól, Liszt Ferenc szerelmi álmok sorozatából következik a második, ugye három ilyen darab van szerelmi álmok címmel, Mihály Rudi zongorázik.

Liszt Ferenc Szerelmi álmok című darabját hallottuk, a másodikat Mihály Rudi zongorázott. Barokk zene következik most, Antonio Vivaldi Il Tamerlano operájából hallgassunk három rövid hangszeres tételt, a velencei barokk zenekar játszik, a karmester Andrea Marcom.

Három hangszeres tételt hallottunk Antonio Vivaldi Il Tamerlano című operájából. A velencei barokk zenekar játszott, vezényelt Andrea Marcum. Johann Nepomuk Hummel lesz a következő zeneszerzőnk, aki Pozsonyban született, és Pozsonyban, majd Bécsben tanult. Két évig Mozart, aztán Salieri növendéke volt. Az Eszterházi herceg Kismartoni zenekarában is megfordult, majd Stuttgartban, illetve Weimarban volt udvari karmester. Trombita versenyéből hallgassuk most a záró rondótételt, a szólista Maurice André, közreműködik a Berlini Filharmonikus Zenekar, vezényel Herbert von Karajan.

Johann Nepomuk Hummel trombita versenyéből hallottuk ezt a lendületes rondótételt. Maurice André volt a szólista, közreműködött a berlini filharmonikus zenekar, vezényelt Herbert von Karajan. Következik John Dowland műve, Dánia királyának gályárgya, előadja Fretwerk.

0: John Dowland rövid darabját hallottuk, Dánia királyának gályjárgya, előadta a Fretwork együttes.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A pontos idő 5:30. Fél idejéhez érkezett a 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Már megszokhatták hallgatóink, hogy ezen a héten a muzsikáló délutánok utolsó fél óráját ennek az eseménynek szenteljük. Boda Eszter és Szejdl Dénes kollégám kíséri figyelemmel az eseményeket a Zeneakadémián. A legfrissebb beszámolóval Szejdl Dénes érkezett a stúdióba. Én búcsúzom is, köszönöm a figyelmüket, és Dénes, át is adom neked a szót.
2: Köszönöm, Milán, a szót, én is köszöntöm a kedves hallgatókat a szerkesztő Boda Eszter nevében is. Ma is érdekességeket, interjúkat és hanganyagokat hoztunk a 7. Marton Éva nemzetközi énekversenyről. Elsőként hallgassuk Péter Mário Cattonát, a Royal Opera House Covent Garden casting direktorát, vele beszélgetett Boda Eszter kollégám.
3: What is your point of view? Milyen szempontok szerint zsűriz? Mit keres egyáltalán egy versenyzőben?
4: As a representative of a leading opera house,
5: egy vezető operaház képviselőjeként természetesen önző módon olyan tehetségeket keresek, akikről úgy gondolom, hogy már készen állnak, vagy talán hamarosan készen állnak majd egy nagy operaházra. Természetesen nem ez a verseny fő célja. Az a cél, hogy jó énekeseket találjunk, akiknek nem feltétlenül kell operaénekeseknek lenniük. Természetesen nem szorítanál ki egy potenciálisan nagyon jó jelöltet csak azért, mert a hangja talán kissé túl gyenge egy nagyobb operaházhoz, vagy nem felel meg azoknak a szerepeknek, amelyeket egy nagy színpadon játszana. Tehát alapvetően tehetségeket keresel, de az én szemszögemből egy olyan házra való tekintettel, mint a Covent Garden.
4: From my angle for a house like Covent Garden.
3: Yeah, it's very interesting because, you know.
6: Igen, ez nagyon érdekes, mert tudja, mindenki más-más szemszögből nézi a dolgokat. Úgy értem, Marton Éva is, és mindenki más mellette. Milyen elvárásokkal érkezett?
4: Well, the expectations come when you hear the singers.
5: Hát az elvárások akkor alakulnak ki, amikor meghallgatod az énekeseket. Van néhány szerintem nagyon-nagyon érdekes tehetség, de van egy nagy de. Meg kell hallgatni őket egy nagyobb teremben. Gyakran előfordul, hogy az a lenyűgöző hang, amikor ide a nagy terembe vagy akár az operaházba kerül, valahogy eltűnik, és ez nem teljesen kiszámítható. Egyes hangok nagyon jól átjutnak a kis térből a nagyba, mások viszont elveszítik a ragyogásukat. Szóval ez egy nagy de. Néha az első fordulóban túlságosan izgatottá válik az ember néhány énekes miatt, majd később jönnek a csalódások, de a végeredmény teljesen nyitott. Majd meglátjuk.
3: De ön szerint gyakorlással fel tudnak nőni a nagyobb helyszínekhez is?
4: Some people can, others cannot.
5: Van, aki képes rá, van, aki nem. Ez, mint sok minden az életben, kiszámíthatatlan. Igen, kemény munkával el lehet érni valamit, de ez fizikai kérdés is, nem csak attól függ, mennyire vagy okos, vagy milyen intenzíven dolgozol. Fizikai kérdés, hogy a tested, a hangod, a torkod, az általános fizikumod mire képes. Vannak, akiknek a hangja a nagyon halványból nagy, drámai hanggá fejlődik. Másoké pedig egyáltalán nem fejlődik. Talán csak a testük hízik meg, de a hangjuk nem lesz
4: teltebb.
3: What do you think about the performance? I mean,
6: mit gondol az előadásról? Úgy értem, korábban azt mondta, hogy a helyszínek miatt különböző típusú énekhangok léteznek, de ön szerint másfajta előadásmódról van szó, amikor versenyen lépnek fel, vagy esetleg egy operában?
4: Well, they sing a very specific repertoire here, so they have to sing.
5: Nos, itt egy igen specifikus repertoárt énekelnek. Szóval el kell énekelniük egy listán szereplő dalt, ami nem megy könnyen nekik, mert a legtöbbjük számára ez majd hogy nem ismeretlen, erre nem lehet felkészülni. Szóval kiválasztanak egy dalt, egyesek jobbat, mint mások. Vannak, akik nagyon örülnek, hogy egy nagyon rövid dalt énekelhetnek, és gyorsan túlesnek rajta. Mások viszont tökéletesen ismerik az anyagot, és néhányuk valóban lenyűgöző. Szóval bizonyos értelemben ismét szeretnék még néhány áriát hallani, hogy kicsit jobb benyomást kapjak. Emellett azt is, hogy milyen drámai benyomást keltenek. Tudnak-e történetet mesélni, vagy csak jól, de monoton módon énekelnek el egy hosszú áriát. De van-e köztük olyan, akinek még fejlődnie kell a személyiségében, vagy olyan előadó, akiről el lehet képzelni, hogy nem csak két áriát énekel a zongora kíséretével, hanem egy egész estét is el tud vinni? Adhat egy szólóestet? Szeretne hallani egy szólóestet valamelyik énekestől? Néha felteszem magamnak ezt a kérdést. És még ha elég jól is énekelnek, azt mondom, nem, nem szeretnék, de vannak olyanok, akikről azt mondanám, igen, nagyon érdekelne, szívesen hallgatnék többet tőlük.
2: Péter Mário Katonát hallottuk, a 7. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny egyik zsűri tagját, és azt is említettem, hogy érdekes hanganyagokkal díszítjük a mai összeállítást. A versenyre hoztunk 3 előadót, méghozzá 3 olyan fellépőt, akik magyarok, és tovább jutottak a középdöntőbe. Elsőként Dolhai Luca énekel.

0: Dolhai Luca előadásában hallottuk Liszt dalát Schwabe, Schwabe, Blaues Auge. Jöjjön most ismét egy interjú, Marton Évát kérdeztem. A középdöntő előtt beszélgetünk, olyan szerencsénk van, hogy tudok már konkrétumokról kérdezni. Milyen volt az elődöntő, milyen volt a felhozatal?
1: Én szerintem azon kívül, hogy sokan voltak, sok volt a jelentkező, tehát ezen mi már májusban ugye túlestünk, és kiválasztottuk azt a 105 embert, akiknek megfelelően tartottuk azt a benyújtott anyagot, amivel prezentálták saját magukat. Na most én nagyon jól tudom, hogy ez idővel állandóan változik, hiszen közben jöhet nekik egy szerződés, vagy valami másik elfoglaltság, és aztán szép nyugodtan mentünk lefelé, de még mindig 80-an, 81-en vannak. Na most ez már a hátunk mögött van, az elmúlt 3 nap nagyon megfeszített munka volt, és sikerült kiválasztani azt a 26 versenyzőt, aki ma a középdöntőben fog énekelni, illetve előadhatja az áriákat, és akkor majd ebből válasszuk ki a döntőt.
0: Mi a közös ebben a 26 emberben, azon túl, hogy tovább jutottak?
1: A közös az, hogy nagyszerűen felkészültek, nagyszerűen megállják a helyüket a színpadon, csodálatosan fegyelmezettek és alázattal a komponisták, a zeneszerzők iránt, és a mi intézményünk iránt is. Remek emberek.
0: Mi miatt nem jutottak tovább a többiek?
1: Az mindenkinek az egyéni problémája, hogy ki miért nem jutott tovább. Amit én észrevettem, az, hogy hiányzik az igazi felkészültségnek a eredménye, mert ha én valamire felkészülök, akkor nem 60 vagy 70 százalékban, hanem 200-ban. És ráállok, és csinálom. És sajnos ez nálunk a magyaroknál erősen jelentkezett, hogy nem voltak eléggé felkészültek. Az azt jelenti, hogy nem érezték annak, hogy milyen súlya van egy elődöntőnek.
0: Ez miben jelentkezett? Elfelejtették a darabot, hibáztak, vagy nem voltak elég magabiztosak?
1: Nem, ez hála Istennek ebben nem volt, mert volt olyan, aki 23 évesen bekerült a középdöntőbe, mert nagyszerűen tudta az anyagot, és szépen is előadta, de volt olyan, akinek adtam 3 lehetőséget, és a 3 lehetőséggel nem élt az elődöntőbe. Fájó szívvel, annak ellenére, hogy csodálatos hangja van, az illetőnek meg kellett válnom tőle. Nekem jobban fájt, higgyel, mint neki, mert nagyon szerettem volna egy jó magyar tenort vagy szopránt itt prezentálni, nem sikerült eddig. Nüanszok döntik el, ahogy mondtam is korábban is, tehát kis dolgok, kisebb dolgok. Egyáltalán az, hogy ezt hogy bírták idáig is idegileg, hogy bírták elviselni, mennyire felszabadultak a színpadon. Nekem nem éneklőgépek kellenek, és nem komputer által kiválasztott emberi lényekről van szó, vagy a mesterséges intelligenciának a elmélete, illetve gondolatai, ne azok legyenek háttérben. Nekem igazi, érző, fiatal művészek ellenek, akiknek van mit mondani, tehát van mondani valójuk, akiknek van saját egyéniségük, akik megmutatják, hogy egy bizonyos darabbal, például nekem nagyon fontos, hogy lisztalokat énekeljenek. Tehát, hogy milyen a viszonyuk, milyen a kapcsolatuk a vala művel. Az nem elég azt, hogy előadni és leénekelni a kottát. Én arra vagyok kíváncsi, hogy ő a személyiségéből, a karakteréből, a hangszínéből, mert egy hangnak van hangszínei, vannak modulációi, hogy mit tesz bele, hogy adja elő, és hogy a másik, hogy szívesen van-e a színpadon, vagy pedig csak azért, mert oda küldték.
0: Zárásképpen egy személyes kérdés. Említette már, hogy nyilván fárasztó 3 nap van mögöttünk. Hogy érzi magát a fáradtság és az elfoglaltság mellett?
1: Fáradtak vagyunk, de nem olyan fáradtak. A lelkünk, a fejünk, a szemünk, lehet, hogy a test elfárad, mert azért 10-12 órát itt ülni, nem gyerekjáték. De én akkora szívvel és lelkesedéssel vagyok, mint amikor 2014-ben elkezdtük. Tehát nekem az én hozzáállásom, én csak magamról tudok beszélni, nem változott, és ezért nagyon hálás vagyok. És nagyon nagy köszönet azért is, hogy ezt a lehetőséget megkaptuk, és arra is egy nagy köszönet, hogy a változások ellenére, ami a politikában történt, ez a verseny megy tovább. Nem vonták tőlünk meg az anyagi segítséget, tehát tudunk folyamatosan dolgozni. Mert ne felejtsük el, elsősorban a hazánknak dolgozunk, másodszorban a Zeneakadémiának, és csak utána jövünk mi.
0: Marton Évát hallottuk, és ismét egy magyar fellépővel, egy magyar továbbjutóval folytatjuk az összeállítást, Ortán Vivien énekel.

0: Guno Rómeó és Júliájából hallottunk részletet, Ortán Vivien énekelt. Ma a Zeneakadémián jártunk, és nem csak a szép díszes folyosókon készítettünk interjút, és nem csak a zsűrit kerestük fel, hanem benéztünk a kulisszák mögé is. Hász van der Zsófiával, a Zeneakadémia ügyelőjével hallhatnak most beszélgetést. Mi a feladata pontosan az ügyelőnek?
1: Leginkább az egész koncert folyamat, próba folyamat egybegyűjtése és koordinálása, mindenki idejében a helyén legyen, mindenki a színpadon legyen, mindenki a pozíciójában, és minden technikai körülmény készen álljon egy próba vagy egy koncert megvalósításához.
0: Ez azt jelenti, hogy te mindent látsz a színfalak mögött, szinte mindent. A versenyzők ahogyan fölkészülnek, ahogyan izgulnak, ahogyan levegőt vesznek, ahogyan elindulnak a színpadra. Láttál itt a versenyen az elődöntők során valamilyen különleges koncert előtti rituálét, vagy bármi olyat, amit szívesen kiemelnél?
1: Az idei versenyen még nem láttam. Általában egyébként már a középdöntőben vagy a döntő napján szokott egy ilyen rituálé már kiforni, vagy akkor mernek már igazából a versenyzők egy ilyen jobban önmagukat adó valakik lenni itt a színfalak mögött. Van, akit mondjuk noszogatni kell néha, van, akit úgy kell visszatartani, hogy állj, még ne menj. Úgyhogy mindenféle típus van, úgyhogy próbáljuk kordában tartani itt az érzelmeket.
0: Hát igen, mert ez egy nagyon érzelmes jelenet, főleg itt az elődöntő során. Sokszor érzik az emberek, hogy lejöttek, és hogy sikerült. De amikor mennek be, akkor látod rajtuk, hogy ez most egy jó produkció lesz-e, vagy nem?
1: Szerintem látható. A maguk módján mindenkiben van egy aktuális állapot. De ez persze nem szabályszerű, hogy akkor ebből egy valóban jó produkció következik, vagy egy kevésbé jó. Egyébként a színpadra lépés előtti pillanatok általában már a döntő napján a magukba fordulásról szól. Ott kizárják a külvilágot, nem szeretik, hogyha beszélünk hozzájuk, kérdezgetjük, inkább hagyjuk, hogy szépen lenyugodjanak, és akkor be tudjuk őket engedni boldogan.
0: Neked rengeteg munkád van itt a Zeneakadémián, nagyon sok koncerten látunk a színfalak mögött. A Marton Éva Nemzetközi Énekverseny miben más, mint egy hagyományos, mondjuk nagyzenekari koncert? Nyilván ugyanúgy fellépők jönnek be és ki, ugyanúgy meg kell teremteni minden profin a háttérben, de mi az, amiben leginkább eltér egy ilyen nagyszabású énekverseny?
1: Ez érdekes kérdés. Egy koncert itt a Zeneakadémián, az, hogy reggel van egy főpróba, este egy koncert, az egy ilyen gyors vágány, és akkor reggel meg volt a próba, este az előadás. Ez egy hetes verseny. Innentől kezdve az, hogy több időt töltünk, mindannyian, a stábtagok, a versenyzők, a zsűritagok, mindannyian itt vagyunk. A verseny végére már egy ilyen családias hangulat alakul ki. Mindenki ismeri a másikat, valamennyire legalábbis. Ezek viszont hiányoznak egy-egy ilyen koncertről. Itt egy ilyen gyárhoz is tudnám hasonlítani, de a jó értelmében természetesen, tehát hogy azzal sincsen semmiben, és nagyon szeretjük. Ez a fajta érzelmi töltet, ami egy versenynél megvan, szerintem egy sporteseményhez nagyon jó hasonlítható, hiszen tényleg egy verseny, és mindenki megpróbáltatni jött ide magát, próbáljuk őket a legjobban segíteni, hogy a lehető legjobbat hozzák ki magukból. Van, amelyik versenyzővel ki tud alakulni egy barátságosabb, sőt, van, hogy baráti viszony tud belőle kialakulni, van, aki viszont nagyon zárkózott, vele nem is tudunk olyan nyíltan nevetgélni, összenevetni, összemosolni, mosolyogni, annyira koncentrálnak adott esetben, hogy annál több nem fér bele, hogy good luck.
0: Hász van der Zsófiát, a Zeneakadémia ügyelőjét hallották, és ismét egy magyar továbbjutó, Topalánszky Laura hangját halljuk most. Mozart Kozifán Tutte című operájából szól részlet.

0: Mozart művét énekeltett a Polanszki Laura. Kedves hallgatóink, holnap ismét jelentkezünk, én a szerkesztő Boda Eszter nevében is búcsúzom, Szejlő Dénest hallották.
1: Műsorajánló. Szombat este kerül sor a 7. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny döntő megmérettetésére. Az elő- és középdöntők friss híreivel, beszámolókkal és kulisszatitkokkal várjuk Önöket hétfőtől péntekig a muzsikáló délutánok utolsó fél órájában. Marton Éva énekverseny. Hétközben a muzsikáló délutánban és élőben a döntő a Zeneakadémiáról. Szombaton 18 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. A Mesterek órája szombati adásában Kobayashi Kenichiro vezényel. A világhírű japán karmester, zeneszerző és érdemes művész ezer szállal kötődik Magyarországhoz. Mostani válogatásunkban a Tokiói Szimfonikus Zenekar, a Magyar Állami Hangverseny Zenekar és a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának élén dirigál. Kobayashi Kenichiro a Mesterek órájában. Szombaton 11 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Zenei újság, a klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Arcus Temporum, Miratón és Bayreuth, ezek a mai főbb témáink. Arcus Temporum, nagyon híres fesztivál Pannonhalma, és általában az a hagyomány, hogy egy régi zenés életművet egy mai zenés életművel állítanak párba, vagy mondjuk úgy, hogy 20. századi, vagy éppen kortárs zeneszerző kerül így egyáltalán párba. Most kik voltak így a párosok? Molnár Szabolcsot kérdezem.
3: Idén a 101. évét töltő Kurták György volt a kortárs zenét reprezentáló komponista, és Johann Sebastian Bach volt a zenetörténeti múltat reprezentáló, de az Arcus Temporum Fesztivál, ugye magyarul időívek fesztivál, azért arról híres, hogy az új könnyen válik régmúltá, és a régi pedig könnyen válik újjá, és ezeknek az együttjáték, vagy az egybejátszása az, ami különösen izgalmassá teszi ezt a háromnapos program folyamot. Idén is nagyon sok szép koncert volt, Keller András volt a zenei felelőse, vagy művészeti vezetője ennek a műsornak, és hát, hogyha nem is tudunk minden egyes koncerten végigmenni, azért egy-két dolgot nagyon szívesen kiemelek. Mindjárt a nyitó koncert, ha már Bach és Kurták kerül egymás mellé, hogy olyan döbbenetes volt megtapasztalni azt, hogy a bazilika akusztikai terében egészen egyszerűen más műveket hall az ember, mint amit megszokott, akár egy koncertteremben, akár egy templomban, tehát, hogy a templomi akusztikától is nagyon eltér az, ami a bazilikában van, hogyha valaki esetleg járt Pannonhalmán, biztos tudja, hogyha nyugati bejáraton bemegy, akkor tulajdonképpen 4 különböző szint, különböző emelet tagolja ezt a teret, és egy keskeny, de hosszú tér, és a távol lévő hangszerek azok olyan filterezettséggel, olyan szürtséggel jutnak el a hallgatóhoz, hogy tulajdonképpen testetlenné válik a hang. A zongorának nincs hangindítása, a cimbalom hangnak nincs eleje. A fuvola olyan, mintha nem egy fuvolista szólaltatná meg, stb. Stb. Stb. Tehát valahogy ilyen éteri hangok vannak a levegőben.
2: És itt eszembe jut Bayreuth.
3: Igen, igen, tehát ugye Bayreuth is ugye arról nevezetes, hogy az ember megszokott valahogy egy bizonyos hangzást, és ott mellbevágó az, hogy mennyire nem az. Akusztikailag, fizikailag mennyire máshogy működik a hang. És ennek voltak nagyon különleges és szép pillanatai, vagy következményei, hogy például, amikor elhangzik egy olyan Kurták mű, aminek az a címe, hogy a távolból, akkor az éppen abban az adott pillanatban nem távolról hallom, hanem olyan, mintha a fejemen belül dörömbölnének. Egy Bach mű, az pedig tényleg valahogy a fizikai, időbeli és térbeli távolság minden egyes tulajdonságát magán hordozva jelenik meg, és nagyon izgalmas, ahogy ez a távolság közelség egymás mellé kerül. Egyébként talán Keller András ötlete lehetett az, hogy ezen az első koncerten az, hogy itt van valamilyen lokális jelentése a műveknek, és hogy ez tulajdonképpen a térbeli távolsággal szoros összefüggésben van, hogy például Katzander Orsolya több olyan szóló fuvola számot is eljátszott, amit hol a hozzám közeli baloldali erkélyen, hol hozzám közeli jobboldali erkélyen, hol egészen hátul a szentélyben játszott el, tehát hogy az ő térbeli mozgása, az mintha le is képezte volna ezt a sajátos lokalitás érzést. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert én beszélgettem emberekkel, és ez az akusztika sokakat csalódással töltött el. Én például azt gondolom, hogy azért megyünk el egy olyan helyre, ami különleges, hogy valamilyen különleges új tapasztalatra tegyünk szert.
2: Úgy, egy kérdésem, hogy amikor Katzander Orsolya itt-ott játszott, volt különbség a hangban?
3: No? Nagyon. Hát hogyne? Természetesen. Tehát, hogy például az, hogy ha tőlem 15 méterre játszott, akkor lehetett érzékelni akusztikailag, hogy egy ember áll a hangszer mögött, a hangszernek a sajátos zörejei, a működési zajok, azok érvényesültek, amikor mondjuk 30-40 méterre volt, akkor a tiszta színusz hang jutott már csak el a hallgató fülébe. Abszolút, nagyon komoly különbség volt. Ezen az első koncerten rövid Bach és még rövidebb kurták tételek váltogatták egymást, de volt olyan koncert is, ahol egy nagyszabású, igazán azt lehet mondani, hogy monumentális kurtákmű hangzott el. Ez a Boldogasszony kápolnában volt, Kerem Mozzeri szoprán énekesnő és József Púlia hegedű művész adta elő a Kafka töredékeket, és nagyon tanulságos volt. Ez egy nagyon magas színvonalú előadás volt, de érződött ezen a produkción, hogy az előadók, ha nem is tartanak ennek a műnek a fizikai, intellektuális, érzelmi kihívásaitól, de ismerve a problémáit ennek a műnek, valamiképpen beosztották az erejüket. Nagyon lehetett érezni azt, hogy mikor engedik el magukat és kerülnek a műbe, tehát mikor érzik magukat inkább biztonságba, mikor érzik azt, hogy már közel a befejezés, tehát hogy több energiát is bele lehet helyezni a interpretációba, és ettől nagyon magas színvonalú, hangsúlyozom az előadást, de picikét intenzitásában hullámzó. És ugyanezen a helyen a Boldogasszony kápolnában egy nappal később Berecz Mihály eljátszotta a Bachtól a Goldberg variációkat, ami nagyon hasonló problémákat vet fel, tehát hogy az ember látja maga előtt azt a 30 plusz két tételt, tudja ennek a dimenzióit, tudja ennek a nehézségeit, és Berecz Mihály nem szorongva, nem a felkészültség, nem az előre eltervezettség rezerváltságával adta elő ezt a művet, hanem azt éreztem, hogy minden egyes variációba úgy vág bele, mint egy új kalandba. Ez egy kalandpálya volt, nem pedig akadálypálya. És a moll variáció után pedig valami olyan elképesztő érzelmi crescendo következett a következő variációkban, egy olyan egyre újongóbb, egyre felszabadultabb játék. Nyugodtan mondhatjuk azt protestáns lelkülettel, hogy a halálba való boldog menetelést lehetett érezni, és amikor a végén újra elhangzott ez a bizonyos ária, annak teljesen más volt a jelentése.
2: Moll mint variáció, amikor... gondolom a 25-ösre gondolsz, mert igen, több moll is van a darabban, 15-21.
3: Igen, ez a nagy híres variáció, amit azért is szeretnék külön megemlíteni, mert hogy milyen volt a közönség úgy általában, de ezen a bizonyos Goldberg variáció koncerten pedig érzékelhetően, hogy ezt a nagyszabású, hosszú moll variációt izom megfeszülve. Tehát, hogy ne is pislogjon az ember, úgy hallgatta végig a közönség egyként, és amikor jött a következő variáció, akkor a közönség egyként kilazította az izomzatát. Tehát ugye ez egy mozdulattal jár.
2: Kivéve az zongorista, mert a 26-os a legnehezebb.
3: Így van, pontosan, és ez meg a másik, hogy amikor mi kilazulunk, akkor neki jön egy elképesztően technikailag rendkívül kényes tétel. Szóval azt gondolom, hogy Berecz Mihály ezzel a Goldberg variációkkal legalábbis nálam tényleg fönn van a világ legjobb három Goldberg variációja között. Ez nem volt egy szépelgő, ez nem volt egy ilyen okoskodó, tukmáló, traktáló előadásmód. Néha a Guldnál azt érzem, hogy valamiről nagyon meg akar győzni, a Vikingur Olafssonnál azt érzem, hogy meghal a szépségben. Itt egyikről sem van szó, ez egy húsfér, nagyon emberi, hozzám nagyon közel álló interpretáció volt.

0: És talán emlékezzünk meg a záró koncertről, Maria Huszman három nagy kurták ciklust is elénekelt, egyet magyarul, egyet oroszul és egyet németül. Az SK emlékzajjal kezdte, ott Keller András volt a partnere, aki végig a fesztiválon kiemelkedően nagy formában játszott. Aztán következett a Lichtenberg dalok, fogalmazunk így, az egy bőgővel kísért szoprán szólósorozat, nemrégiben a lemez felvételéről itt beszélt Csengeri Kristóf. Ezen az előadáson most kiderült ennek a darabnak a színházi potenciája. Úgyhogy nem kellett ripacskodni, tehát, hogy nagyon kevés jelzéssel, de mégis fergeteges humorral, fergeteges bohocériával tudták megszólaltatni ezt a ciklus. Nekem ez nagyon nagy élmény volt. A lemez felvételt azt jól ismerem, és úgy alakult, hogy most hallottam először élőben.
1: Ki volt a bőgős?
0: A bőgős ugyanaz a kiváló muzsikus volt, aki a lemez felvételén is közreműködik, Nick de Grootnak hívják, és egyébként ő is sok színészi feladatot vállalt magára. A jelenetek a regényből az cimbalomra, hegedűre és nagybőgőre készült. Szalai András játszott cimbalmon, Keller András hegedűn és Nick de Groot nagybőgőn. Ez Rimba Dalos verseire készült ciklus. Fantasztikus volt, talán ez volt az egész fesztivál érzelmileg legintenzívebb és leginkább hullámvasútszerű produkciója, ami tekintve, hogy a Kafka fragmente is elhangzott, azért azt gondolom elég nagy szó, és ennek a koncertnek a végén hangzott el egy egészen izgalmas produkció, Bach D-dur zongora versenyét játszotta Várjon Dénes, illetve a Concerto Camerata névre keresztelt, fogalmazunk így, hogy alkalmi együttes, de hát ez a Concerto Budapest tagjaiból álló kamaraformáció volt, és hát ez egészen távol tőlünk a templom keleti végében szólalt meg, és az egésznek volt egy ilyen üde légiessége, fogalmazunk így. A zenei produkciók mellett nagyon izgalmas képzőművészeti előadások is voltak, és volt egy olyan koncert, ahol a klasszikus, a Bach, a Kurtág a jazzzel került kapcsolatba. Gőz László basszustrombitán és Lukács Miklós cimbalmon működött közre egy olyan koncerten, ahol elhangoztak Kurtág darabok, például az Opus 1-es fúvósütős, egészen frissen komponált szóló cimbalom művek, Bach invenciók, fúvós átiratban kétszólamú invenciók, és ehhez kapcsolódott Lukács Miklós cimbalom improvizációja, illetve a koncert végén Gőz Lászlóval közösen egy nagyon költői, egy olyasfajta improvizatív művet adtak elő, ahol nem a virtuózitás, nem az improvizációs patternnek a hallatlanul gazdag és buja alkalmazása volt az izgalmas, hanem valóban az a poézis, ahogyan ketten kapcsolódtak egymáshoz, és egy nagyon szép, már-már impressionisztikusan áttetsző művet, tulajdonképpen nyugodtan mondhatom azt, hogy művet szólaltattak meg.

0: Következik a Miraton Fesztivál, a mikrofonnál Kovács Ilona.
1: Augusztus 22-e és 30-a között immár 8. alkalommal rendeztek Miraton Fesztivált és Akadémiát Budapesten. A 9 nap alatt 12 nagy hangverseny várta a közönséget, ezek közül most az első kettőről számolok be. A nyitó koncerten a V4 vonós négyes lépett színpadra, melynek tagjai nevükhöz híven a visegrádi országokat képviselték. Miranda Liu, a fesztivál alapítója és művészeti igazgatója, egyben a kvártett primáriusa Magyarországot, Daniel Rumler Szlovákiát, Tomás Krejbi Csehországot, Bartos Kozják pedig Lengyelországot. A négy muzsikust nem csak kivételes hangszeres tudás, hanem a közös közép-európai kulturális háttér is összekötötte. Az előző évek hagyományát folytatva az első rendezvény idén is Beethoven zenéjével indult. A program egy 179 évvel korábbi koncert emlékét idézte fel. 1847-ben a mindössze 16 éves Joachim József a híres Beethoven Quarter Society meghívására adott Beethoven estet Londonban. A V4 vonós négyes ennek a történeti hangversenynek a műsorát idézte fel, a zeneszerző három alkotói korszakát állítva egymás mellé. Az első részben az Opus 18-as C-moll és az Opus 74-es S-dur kvártett hangzott el, a szünet után pedig az Opus 132-es A-moll vonós négyes. Már az első ütemektől világossá vált, milyen magasfokú kamarazenei együttműködés jellemzi a V4 játékát. A kvartett tagjai az egész estén dicséretes figyelemmel reagáltak egymásra. A motivumok indítása és lezárása hajszálpontosan együtt történt, miközben a dinamika széles tartományát is megmutatták. Mindez azonban nem merev technikai pontosságot jelentett. Az egy mindenkiért, mindenki egyértelve számukra nem csupán jól hangzó jelmondat, hanem interpretációjuk egyik legfontosabb jellemzője. Az Opus 18-as kvártettben különösen megkapó élményt adott a kompozíció harmadik és negyedik tételének előadása. A menüetnek nevezett harmadik tétel karakterét tekintve sokkal inkább szkercó, aminek nyugtalan lüktetése, kromatikus fordulatainak feszültsége és a trióban megszólaló első hegedű magányos hangja intenzív pillanatokat teremtett. A zárótétel tematikájának Haydn műveiből ismerős magyar rondó hangulatát a V4 nagy lendülettel, élénk karakterformálással és az egzotikus színek kiemelésével szólaltatta meg. Az Opus 74-es kvartett egészen másfajta előadói attitűdöt kíván. A mű egyik kihívása a különböző vonós játékmódok finom összehangolása. A nyitótételben például fontos szerepet kapnak a piccikátok, amelyeknek úgy kell jelen lenniük, hogy közben ne billentsék ki az együttes hangzás egyensúlyát. A piccikátok inspirálták egyébként a mű nem Beethoventől származó hárfa kvartett elnevezését is. A muzsikusok ihletetten bontották ki az adagio melodikus szépségét, a scherzo pedig szinte kirobbant a lassú tétel után, aminek sodró tempóját fölényes biztonsággal tartották kézben. Az első hegedű szólamában ebben a tételben olyan technikai nehézségek sorakoztak, amelyek versenyművekre jellemző virtuózötást követelnek. Miranda Liu pedig magabiztosan uralta ezt a rendkívül nehéz szólamot. Az estet záró Opus 132-es A-moll vonós négyes Beethoven késői művészetének egyik legszemélyesebb alkotása. Az öt tételből álló mű középpontjában egy szokatlanul hosszú, lassú tétel áll, amelyet a zeneszerző súlyos betegségéből való felépülése után komponált. A híres Lied hangnemű hálainek így nem pusztán zenei kuriózum, hanem szívből jövő őszinte vallomás is. Talán nem véletlen, hogy Thomas Mann Dr. Faustus című regényének főhőse Adrian Leverkühn arról beszél, hogy mindig könnyekig meghatódik, valahányszor ezt a tételt hallja. A V4 előadásában az volt megragadó, hogy a tétel nem vált érzelgőssé. A zene bensőségességét a hangzás fegyelme tette hitelessé. A Beethoven koncert méltó nyitánya volt a Miraton idei programjának. Egyszerre mutatta meg a hagyomány erejét és a közös zenei gondolkodás lehetőségeit. A másnapi, augusztus 23-i délutáni koncert egyik izgalmas kérdése az volt, vajon hogyan szólalnak meg lengyel művek lengyel zongora művész tolmácsolásában. A 34 éves Krzysztof Krzajzsek játékát megismerve röviden így válaszolhatunk. Hitelesen, kifinomultan és kiváló technikai felkészültséggel. A műsor első felében Chopin darabjai hangzottak el. Az Opus 48-as Fis-moll Nocturne, az Opus 17-es 4 mazurka, valamint az F-moll ballada. Zsajzsek Chopin értelmezésének egyik szembetűnő vonása lenyűgözően differenciált billentése volt. Nála minden hangnak súlya és jelentősége van. Figyelemre méltó koncepció volt a művek egymásba kapcsolása. A zongoraművész sokszor lélegzetvételnyi szünetet sem hagyott közöttük, mintha egyetlen nagy zenei gondolat részesei lennének. A második félidőben egészen más zenei világba kerültünk. Rafael Agustín 1987 és 89 között komponált Paganini 24. kapriszára írt variáció sorozata, mint egy félórás, technikailag komoly kihívást jelentő alkotás. Az eredeti Paganini dallam szinte teljesen feloldódik benne. Többnyire csak töredékei, illetve harmonikus vonatkozásai bukkannak fel. A darab hangzásvilágában ugyanakkor érdekes asszociációk támadhatnak a hallgatóban. Helyenként Bartók éjszaka zenéjének neszeire, máshol Philip Glass etüdjeinek repetitív karakterére, a rezonáló, kitartott hangok használatában pedig John Cage zongora kezelésére ismerhetünk. Agustín kompozíciója kétségtelenül figyelemre méltó, ám terjedelme és sűrűsége miatt a koncerten kissé túlméretezettnek hatott. A mű rövidebb terjedelemben nagyobb intenzitással lett volna befogadható. Zsajzsek azonban ezt a zeneileg és technikailag egyaránt nehéz feladatot nagy koncentrációval és imponáló biztonsággal teljesítette. A ráadás ismét Chopinhez vezetett vissza. Az Opus 34-es F-dur keringő könnyed és derűs hangja méltó lezárása volt a lengyel zene ünnepének.
0: A darabot ezúttal Stefan Kovácsevics előadásában hallják.

0: Bayreuth, Rienzi. Beszéltem róla, mert annak idején, amikor bemutatták a Rienzit Bayreuthban, két magyar rendező hölgynek a rendezésében, akkor egy pár szót szóltam. Én nem voltam ugyanott, de streamelésen láttam, és nagyon érdekesnek találtam, de éppen csak egy pár szót beszéltem róla. És most itt van Bóka Gábor, aki a Bayreuth-i szezonnak az utolsó két előadását látta, többek közt a Rienzit, illetve mit még?
1: Még egy Parsifalt láttam, a Futóprodukciónak a búcsú előadását.
0: Hát kezdjük a Rienzivel, és aztán pár szót a Parsifalról is szólhatsz, hogyha van kedved hozzá.
1: Mindenképpen van kedvem, de hát akkor valóban kezdjük a Rienzivel, ami nyilván a nagy szenzációja volt az idei évnek. Nem kell mondani, hogy miért. A Festspielhaus történetében ugye Wagnernek a Bolygó Hollanditól a Parsifalig ívelő 10 különböző műfajjal elnevezett, de operáját játszották csak eddig. A Rienzit nem, meg ugye nyilván a két még korábbi művét sem, ezeket egyébként továbbra sem tervezik meg, nem is történt ez meg.
0: Egyébként Wagner maga így rendelkezett, hogy ne játsszák ezeket.
1: Ez egy kicsit összetettebb, most erről sok szó volt a fesztivál kapcsán, nem volt olyan kifejezett mondata Wagnernek, vagy mondjuk végrendelete, hogy a Rienzit tilos játszani. Olyan levele van, amit kevéssel a halála előtt írt, már a második Bayreuth-i fesztivál, tehát a Parsifal ős bemutatójának lezajlása után, vagy annak környékén, ahol azt írja, ha jól emlékszem, második Lajos bajor királynak, hogy ez a fesztivál, meg ez a színház kiválóan alkalmas lesz arra, hogy a Hollanditól a Parsifalig ívelő műveit itt bemutassák. Tehát nem azt mondta, hogy kifejezetten tilos a másik hármat, minőség alapján nyilván a Rienzi az, ami szóba jöhet ezek közül, hanem nem említette meg, hogy ez is köztük lenne. Úgyhogy nem említette meg, ez ugye az utókor és elsősorban Cosima számára, aki Wagnernek minden mondatát szentírásként értelmezte, ez ugye azt jelentette, hogy nem szabad. De már az ő életében felmerült, és Siegfried Wagner működése alatt meg pláne felmerült a Rienzi bemutatásának a lehetősége. Ugye nagyon fontos tudni, hogy ennek az operának nincsen olyan értelemben végleges változata, hogy Wagner maga nem szentesített egy Ultima Manus verziót, elkészült egy rettenetesen hosszú, állítólag nagyjából 6 órányi zenei anyagot tartalmazó változat az ősbemutatóra, a Dresdai ősbemutatóra. Ha jól tudom, akkor már az ősbemutatón sem hangzott el ebből minden, és aztán a későbbi olyan előadások során, amikhez Wagnernek köze volt, különböző húzásokat eszközöltek, de ezek egyáltalán nem egyeztek meg egymással. Tehát szemben a többi művekkel, ahol van egy, vagy mondjuk kettő szerzői változat, kisebb-nagyobb módosításokkal, de ott általában van egy végleges. Ott sem mindig tekintette a véglegest Wagner tökéletesnek, a Tannhäuser esetében például tudjuk, hogy úgy gondolta, hogy azzal ő még tartozik a világnak, de mégis van egy végleges verzió, itt nincsen, és Cosima is foglalkozott azzal, hogy hogyan lehetne ezt kialakítani, Siegfried Wagner is foglalkozott, a legradikálisabban Wieland Wagner foglalkozott ezzel, aki egy egészen rövid, de nagyjából 2 órás verziót csinált ebből, amit egyébként egy német operaházban, talán Stuttgartban, de ebben nem vagyok biztos, be is mutattak az 50-es években.
0: Nálunk is volt egy Rienzi előadás a Műpában, egy ilyen nagyon erősen rövidített.
1: Sőt, 2 is volt a Wagner napok keretében, és ugye az is nagyon érdekes volt, hogy itt Budapesten a Wagner napokon hogyan álltak ehhez a műhöz, hogy vállalták is, meg nem is, eljátszották a Wagner napokon, de csak koncertszerűen, és a szokásos ceremóniák, mint a fanfárok, stb. Ezek nem kísérték azt a két előadást, ugye 2 egymástól viszonylag távoli időpontban volt egy-egy koncertszerű előadás, teljesen másik szereplőgárdával. Most viszont a bayreuthi ünnepi játékok teljes egészében fölvállalta a Rienzit, volt fanfár, rendes színpadra állítás volt, nem volt semmi különlegeség, azt az egy dolgot leszámítva, hogy azt kommunikálták, hogy egy egyszeri alkalom, mármint úgy értve, hogy egy szezonban lehet csak látni ezt a művet, mikor máskor, hanem a 150 éves évfordulón, hiszen ugye idén 150 éve, hogy a bayreuthi ünnepi játékok 1876-ban a Ring bemutatójával, részleges bemutatójával megkezdték sorozatukat, az ugye tudni kell, hogy ez nem jelent 150 szezont, mert több év is kimaradt, szóval, hogy mikor, ha nem most, ehhez a különleges évfordulóhoz kapcsolódóan. És nagyon fontos tudnunk, és itt jön az, hogy miért volt annyira fontos, hogy lássuk, hogy beszéljünk róla, akár többször is beszéljünk róla, mert a fesztivál történetében életében először magyar rendezőpáros dolgozott a Festspielhausban. Karmester, énekesek, még koreográfus is volt már magyar, szóval sok minőségben dolgoztak már magyarok, de rendezők még nem. És hát nem akárkik, hanem Parditka Magdóna és Szemerédi Alexandra, akikről tudjuk, hogy a budapesti Wagner napok alapításában és elindításában nagyon nagy, és a Parsifállal, igen, 2006-ban nagyon fontos szerepük volt, később egy Trisztánt is rendeztek egyébként. Na most, ha egy olyan képünk van az ő művészetükről, amit az a Parsifál sugal, akkor rögtön el kell mondanom, hogy ez a Rienzi teljesen másmilyen volt. Azt gondolom, hogy ez részben a műből is fakadt, részben pedig a helyszínből is fakadt, nevezetesen, hogy itt egy valódi színházi térről beszélünk, és egy olyan műről, ami tényleg egy tőrőmetszett opera, nem pedig egy szent ünnepi színjáték, mondjuk fordítsuk így a Bühnenweihfestspielt. Ha arra emlékszünk, hogy a Parsifál 20 évvel ezelőtt egy nagyon letisztult, a koncerthelyszín körülményeit csak a legminimálisabban színháziasító, nagyon erős jelképekkel, de visszafogottan dolgozó előadás volt, itt viszont apai tanyait beleadtak a színpad technikába, a látványosságba, abba, hogy a legelemibb operai igényeket kielégítsék, mert hát lássuk be, az operai nézőknek általában van egy nagyon erős igénye a látványosság és az akciódúság iránt, és azt hiszem, ez minden értelemben ki lett itt elégítve, de egyáltalán nem öncélúan. Nem arról van szó, hogy a Festspielhaus fantasztikus színpad technikájában azért emelkedtek, süllyedtek a panelházak, meg forogtak a lépcsők, meg történt minden csoda, mert hogy ezt mindenáron ki akarták használni. Hanem egyrészt azért, mert egy bonyolult dramaturgiájú, nagyon sok tömegjelenetet tartalmazó, nagyon sok váltást tartalmazó műről beszélünk, aminek nagyon erős politikai és általuk nagyon erőteljesen aktualizált politikai tartalma van, nevezetesen a populizmusnak a diktatúrába fordulása állt itt ugye a középpontban, hogy a jó szándék vezethet-e rossz célhoz, és még számos kérdést vethetünk fel nyilván, amelyek Rienzinek, ennek az egyébként Cola di Rienzo néven valóban létező középkori római politikusnak, történeti személyiségének a pályája kapcsán fölvethetők. Nagyon nagy sikert aratott az előadás, nem csak azért gondolom, mert volt ez az aktuális, nagyon is hozzánk, mindannyiunk az Európában, sőt a világon szóló tartalom, nem csak azért, mert nagyon látványos is volt a produkció, de azért is, mert egy finom irónia is kísérte az egészet, melynek csúcspontja valószínűleg a nem kihagyott, hanem megszólaltatott balettzene volt, amely alatt egy olyan koreográfiát láthattunk, inkább pantomimet, mint balettet, ami alatt Wagner mind a 10 kanonizált színpadi műve rövidítve el volt pantomimezve.
0: Igen, erről még én is beszéltem, ez az egy, amit kiemelt annak idején, mikor egy pár szót beszéltem erről az előadásra, ez nagyon-nagyon érdekes volt.
1: Nagyon érdekes volt, és nagyon szórakoztató volt, lássuk be. Nyilván az a balettzene nem a legértékesebb része zeneileg a darabnak, tehát, hogy aki nem hallotta, nem illeszkedik olyan szervesen, mint mondjuk Verdi Aidájában a balettzene, amit lehetetlen lenne kihagyni. Itt ezt akár lehetséges is lenne, de azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy nem meghátráltak a kihívás elől, hanem színházilag integráns módon tudták beleilleszteni. Ami a zenei megvalósítást illeti, nekem nagyon tetszett a zenekari és énekari produkció, egyik sem újdonság, különösen ami az énekkart illeti, a világ egyik legjobb énekkaráról beszélünk, pedig alkalmi testület, de ne felejtsük el, hogy olyan zenét kellett most megszólaltatniuk, amiben nincsenek évtizedes, évszázados tapasztalataik, és hát egy hatalmas nagy kórus anyag, de a kanonizált Wagner életmű nagyjából felében nincs, vagy alig-alig van kórus, mondjuk a Tristánban csak néhány ütem, itt viszont rengeteg van, úgyhogy nagyon nagy feladat hárult rájuk, amit kiemelkedően magas színvonalon teljesítettek. Úgyhogy Thomas Eitler de Lint korigazgató nevét mindenképpen elsőként kell említeni, még előbb, mint Nathalie Stützmann karmesternek a nevét, aki nagyszerűen tanította be és dirigálta a darabot. Hozzáteszem, hogy a Rienzi nyitánynak a kezdete, ez az egészen halk, távoli kezdet nagyon jól illett a Festspielhausnak ez a speciális akusztikai terébe, tehát egyáltalán nem szólt másként, mint ahogy a többi Wagner opera szól, és az az analitikus zenekari hangzás, ami itt megszólal, és amit valamelyes lehet a hangfelvételeken, közvetítésekben is érzékelni, de hát élőben még lenyűgözőbb, az nagyon jót tett ennek a darabnak. És nyilván nagyon jót tett az, hogy kiváló énekeseket hallottunk, noha apróbb észrevételeket azért fogok megfogalmazni mindenek előtt Andreas Schagerrel, a címszerepet éneklő tenoristával kapcsolatban, aki a vezető hős tenorja ma Bayreuthnak, nagyon sok szerepet éneket, Parsifalt is idén például, majd mindjárt beszélek róla. Nem kérdés, hogy egy érces, átütő erejű, szép hangszínű tenorhangról beszélünk, de mivel itt egy azért félig meddig a francia nagyoperában gyökerező darabról beszélünk, vannak olyan pillanatok, ahol klasszikus bel canto énekkultúrára lenne szükség, a negyedik felvonás elején van Rienzinek egy csodálatos áriája, és azért ez Andreas Schagernek legalábbis az általam látott immár 9. előadáson, melyből 8-at ő énekelt, szóval ez nem volt meg. Mondjuk úgy, hogy megugrotta, de nem volt élményszerű. Annál inkább meggyőző volt az Irénét alakító Gabriela Scherer produkciója, ugye ő szoprán énekesnő, és az Adriánót éneklő Jennifer Holloway, ugye nadrág szerep, mind a ketten lenyűgözőek voltak. Ha valaki azt gondolja, hogy először láthattunk nadrág szerepet a Festspielhausban, azért szeretném felhívni a figyelmét, hogy ez nem így van. Tannhäuser pásztor fiúja, Mesterdalnokokban, az inasoknak egy jelentős része is ugye női hangra van komponálva, de kétségtelen, hogy ilyen terjedelműt és nagyságút nem hallhattunk még. És a két fontos basszus szerepben, egyébként az előadások során ott sűrűn cserélődtek, hogy éppen melyiket mikor kiénekelte, az általam látott augusztus 26-i előadáson Andreas Bauer Canabas, illetve Mihály Kupfer Radetzky voltak egészen kiválóak.
0: És akkor még pár szólt a Parsifalról, mert ígértél nekünk egy kis beszámolót, egy rövidet.
1: Azért is rövidet, mert 3 évvel ezelőtt volt már módon beszélni erről a produkcióról, akkor a premieren lehettem az évadnyitó előadáson, most pedig ennek a produkciónak a búcsú előadásán augusztus 25-én, hiszen jövőre új Parsifal produkciót mutatnak majd be a Festspielhausban. A produkciónak Jay Scheib rendezésének annak idején a nagy száma, ha szabad ezt mondanom, a kiterjesztett valóság alkalmazása volt. Magyarán, hogy a szabad szemmel látható színpadképek és színpadi cselekvések mellett nem tudom pontosan, hogy milyen technikával, de egy megfelelő szemüveggel más dolgok is láthatóvá váltak. Én akkor úgy gondoltam, hogy ha alternatívaként kínálják ezt fel, akkor én ezt nem fogom nézni, mert legyen akkor önmagában is komplex előadás, enélkül is, és annak idején ezt szemüveg nélkül néztem meg, gondolván, hogy majd egyszer pótlom szemüvegben. Hát most lehetőségem nyílt volna erre, de mégsem, ugyanis idén tulajdonképpen különösebb kommentár nélkül a kiterjesztett valóság eltűnt az előadásból, úgyhogy maradt pőrén az eredeti rendezés, amelyről annak idején elmondtam, hogy modern látványvilággal, de gyakorlatilag egy teljesen hagyományos Parsifal előadás, melynek a legerősebb momentuma az, hogy az első felvonásban szuper közeliben lehet látni hosszú-hosszú perceken, talán negyed órákon keresztül, ahogy Amfortásznak a sebét, a lüktető és vérző sebét kezelik, ami egy olyan nagyon különleges hatással van a nézőre, hogy hajlamosak vagyunk elhatárolódni a grálovagoktól, hogy ők miért fordulnak el, miért nincs bennük részvét. De amikor ennyire naturális módon látjuk, bennünk sincs részvét, mi is elfordulunk, nekünk is borzasztó ezt látni. No hát ennyit a vizuális részéről az előadásnak, amelyet Pablo Eras Casado vezényelt, végig az összes előadást a 4 év alatt ő vezényelte, szerintem továbbra is kiválóan, de nem véletlen, hogy a pletykák szerint 2 év múlva majd a ring karmestereként számíthatnak rá. Amfortásként Michael Follét, az egyik legkiválóbb Wagner baritont hallottuk, ő nem énekelt annak idén a premiéren, úgyhogy nagyon örülök, hogy hallhattam őt egy ilyen terjedelmű, egy ilyen nagy szerepben. Gurnemansként Georg Zeppenfeld vezető basszista ma Bayreuthban nekem egy kicsit csalódást okozott, mert ahelyett, hogy a hang érését tapasztalnám, egyre világosabb és könnyebb, kevésbé súlyos lesz. Nem tudom, hogy ez pillanatnyi indiszpozíció, de tavaly is hasonlót tapasztaltam. A címszerepben Andreas Schagernek nem kellett olyasmivel megküzdenie, mint a Rienziben, és ezért összességében is meggyőzőbb volt. Hozzáteszem, hogy kis apróság, rekordot döntött, ez volt a 41. Bayreuthi Parsifal előadása, amivel az abszolút rekorder lett Bayreuth történetében, úgyhogy bejelentett, hogy ő el is köszönt ezzel a szereptől, hiszen most már tényleg mindenkinél, Windgassennél, meg mindenkinél többször énekelte itt. Kundrit pedig Mina Lisa Verele énekelte, aki inkább hangban, mint sem megjelenésben, színészi játékban tudta hozni azt a Kundri figurát, amit ideálisként képzelhetünk el. És egyetlen egy apróságot megemlítenék még, akit mi a Wagner napokon Gurnemanzként üdvözölhettünk, Till Favejcet, itt második grállovaként láthattuk egy kisebb szerepben, de örömmel.
0: Térjünk vissza a Rienzihez, ebből következik most részlet, de el kell mondanom, hogy ez a július 26-ai előadásnak a felvétele.

0: Kezdődik a szezon a Magyar Rádió művészeti együttesei számára. Katona Márta riportjában Fazekas Gergelyt hallják.
1: Szeptember 2-án indult a Magyar Rádió zenei együtteseinek új évada. Mikor hallhatjuk ezt a két nagy együttest újra együtt ezután?
2: Hát ugye egy egészen más dimenzióban fog azért fellépni a két együttes, mert hogy ugye ezen a szeptember elejé koncerten ugye nem a teljes zenekar, meg a teljes kórus énekel. Szeptember 30-án a Műpában Stravinsky és Rachmaninov egy-egy nagyszabású darabját fogjuk hallani. Ott egyrészt a Petruskának a balett zene változata fog megszólalni az első félidőben, és a két együttes teljes létszámban pedig a második félidőben Rachmaninovnak a Harangok című kantátájának előadásában fog színpadra lépni. És ez szerintem egy egészen csodálatos mű, nem mondom, hogy nagyon ritkán hallható, mert azért olykor elő szokták adni, de szerintem mindig érdemes meghallgatni. Ez egy 20. század eleji, nagyon nehezen műfai címke alá sorolható darab, mert hát egyrészt kantátának nevezi Rachmaninov, de másfelől pedig ez tulajdonképpen egy négytételes szimfónia, ami egy Edgar Allan Poe versnek a feldolgozása, és a harangoknak a különböző, hát talán azt mondanám, hogy ilyen szerepét mutatja be, tehát hogy a harang az ugye egyfelől lehet a katasztrófának a hírnöke, lehet az esküvőnek a hangzó jele, jelezhet születés, tehát hogy tényleg az élet teljességét járja be ez a Rachmaninov darab, egészen csodálatosan szép zene. Elemzők szokták a kései Mahlerhez hasonlítani, ahol hát egyrészt a harangok meg a csengetjük ugyancsak sokféle szerepet játszanak, meg az is, hogy itt a vokális zene, ugye van három szólista és kórus, és a szimfonikus zene valami olyasféle egységet képez, ahol tényleg nem lehet már eldönteni, hogy ez most szimfónia, kantáta, oratórium vagy micsoda.
1: Beszélni fogunk majd az együttesek további koncertjeiről is, most csak arra kérlek, hogy egyet-egyet emelj ki, ami szerinted nagyon hangsúlyos a következő évadban, nagyon érdekesnek ígérkezik.
2: Hát ami biztosan egy nagyon izgalmas kuriózum, az az október 21-i Mátyás templombeli est, ahol Bach Szent Márk passióját halljuk majd Karosi Bálintnak a rekonstrukciójában. A Márk passióról tudjuk, hogy előadták, fönnmaradt a szövegkönyv, de nem tudjuk, hogy pontosan milyen zenékkel, azt is tudjuk, hogy Bach bizonyos tételeket más kantátáiból felhasznált, és bizonyos tételeknél elég egyértelmű, hogy mit. Tehát Karosi Bálint azt csinálta, hogy ahol lehet tudni, vagy nagyon erős a sejtés, hogy egy adott Bach kantáta itt ebben a passió szöveggel összekapcsolódva megjelenik, akkor ott a Bach zenéjét fogjuk hallani. De olyan tételeknél, ahol egyáltalán semmilyen feltételezés nincs arról, hogy milyen konkrét Bach mű lehetett, vagy valószínűleg Bach oda új zenét komponált, ott Karosi Bálint, aki ugye nem csak egy nagyszerű orgonista, meg klarinétművész, hanem egészen elsőrangú zeneszerző, ő ezeket megírta, mégpedig, hát azt mondom, hogy a saját stílusában, de persze a barokk hangszerelésre. Tehát ezt egy picit olyasmihez tudnám hasonlítani, mint mondjuk a Louvre közepén található üvegpiramis, hogy a modern és a régi az egy ilyen nagyon izgalmas kapcsolatba lép, tehát az ember elsétál ott a Párizsban a Louvre-nak a belső udvarán, és akkor látja ezt a gyönyörű régi palotát, és a közepén ott van egy ilyen hihetetlenül modern üvegépítmény. Tehát ilyen üvegépítményekként fognak megjelenni Karosi Bálint kompozíciói vagy betoldásai az eredeti Bach zenékhez, de ugye az eredeti Bach zenék azok más szöveggel szólalnak meg, mint ahogy megszokhattuk. Tehát nem tudom, például a nyitótétel az a 198-as jegyzékszámú gyászórának a nyitótétele. Szóval szerintem ez egy borzasztóan izgalmas koncert lesz, de nekem például nagyon fontos az Áthallások című szeptember 22-i Mátyás templombeli este, ahol a Szabó Sipos Máté vezette énekkar fogadni egy a kapella estet, ahol megint csak azt fogjuk tapasztalni, hogy hogyan tud kapcsolatba lépni a régi és az új, tehát hogy egy adott tematika mentén kapcsolódik össze egy Orlandus Lassus motetta a 16. századból egy kortárs angol szerző James Macmillannek egy művével, és így állította össze Szabó Sipos Máté a műsort. Tehát, hogy én ezt is szívből ajánlom a hallgatóknak. Aztán ugye a 27-es év az Beethoven emlékév lesz, hiszen ugye Beethoven halálának a 200. évfordulója közelít, és az egész Beethoven emlékévnek a nyitó gesztusa az lesz, hogy a rádiózenei együttese élő fogják adni egészen kiváló szólistákkal, Ricardo Fritze vezényletével a Missa Solemniszt január 12-én, de mondjuk ezeket biztosan szívből ajánlom.
0: A Misszaszoremlisztek most egy régebbi felvételét idézzük. A szólisták Kriszta Kinga, Németh Judit, Horváth István, Rász István, a Magyar Rádió énekkara énekel, és szimfonikus zenekara játszik, a karmester Kovács János.

0: CD rovatunk következik. Beethoven hegedű verseny, illetve a két híres románc hallható ezen a lemezen. Baráti Kristóf a főszereplő, és erről beszél nekünk Mácsai János.
1: És a többi szereplő, akik nem mellékszereplők, a Koncertó Budapest és Keller András, ő vezeti az együttest. Hát rögtön fölmerül a kérdés, hogy minek még egy Beethoven hegedű verseny lemez, mert én nem tudom, egyszer valaki összeszámolja ezt, akkor az igazán nagy teljesítmény, mert a létező összes és pódiumon működő hegedű művész fölvette, mióta egyáltalán hangfelvétel létezik. És egyébként egy-két régebbi felvételbe belehallgattam, és nagyon tanulságosak ebből a szempontból. Le lehet tapogatni a korváltozást, a stílusváltozást, a divatok áramlását.
0: Hát abban ezért kell fölvenni újra.
1: Igen, igen. Így van, pontosan ezt akartam mondani. Egyébként, szóval ami most már nyugodtan mondhatjuk 100 éve, vagy kicsit több, mint 100 éve megszokott ugye a hangfelvétel készítésben. A másik szempont az, hogy mindig van új a nap alatt, hogy mindig van új művész a nap alatt, aki esetleg másképp játsza, vagy esetleg éppen az adott állapotát, ahol tart művészi szempontból érdemes rögzíteni, és akár többször is fölveheti életében. Ezek nagyon fontos dokumentumok. Tehát ma már azt hiszem, hogy a hangfelvétel nem csak arról szól, hogy hát fölteszünk egy lemezt és élvezzük, hogy milyen szép a darab, hanem ezek történeti emlékek, és ugyanúgy, mint ahogy egy fejlődés történetet vagy változás történetet nyomon lehet követni, ezek is tulajdonképpen efféle dokumentumok túl a művészi és élvezeti értékén. Na most ez a felvétel bizonyos értelemben nagyon tradicionális, sőt azt is mondhatnám nagyon konvencionális. Nem érintette meg az a régi zenés előadásmód, ami az elmúlt 50 évben, vagy már több is divatba jött, és nagyon sokan játsszák persze olyan módon, korhű hangszereken, és megpróbálva követni azokat az elveket, amik valaha lehettek, vagy Beethoven idejében divatosak voltak. Tehát ez egy nagyon neonormális felvétel, hogy úgy mondjam. Egyáltalán nem törekszik semmi új felfedezésére a darabban, sem a szólista, sem a zenekar, de arra viszont törekszik, hogy gyönyörűen játszon, és minden szépséget és belső finomságot megmutasson a hallgatónak. Az első hallgatása nekem furcsa volt, szokatlan volt, még nehéz is volt odafigyelni, hogy de hát ebben semmi olyan nincs, amire úgy igazán oda kell figyelnem, és aztán kiderült, hogy dehogy nem. Rengeteg apró finomság megfogalmazódik benne. Már eleve gyönyörű a hangzás. Itt hadd említsem meg a Phoenix Stúdiót, Tóth Tibolyát és Bohus Jánost, hiszen évtizedek óta ők talán a legszebb, vagy bizonyos szempontból a legérdekesebb hangfelvételek készítői. Vannak persze mások is Magyarországon, és Isten üdvözli, hogy ezt félreértsék, de hát ez mindig mestermunka, ami onnan kikerül. Ennek a felvételnek a hangzása is egészen lenyűgöző. Úgy van előtérben a hegedű szóló, hogy közben mindent hallani mögötte, és mégsem olvad bele mindig úgy a zenekarba a hegedű, hogy esetleg hangsúlyozva legyen ez az egyensúly. Tehát a szólista a szólista. Ami még érdekes ebben a felvételben természetesen az Baráti Kristóf hihetetlen magasrendű játék a technikai értelemben, és még nagyon sok minden más vonatkozásban, főleg a hangzás szépsége az, amit megragadott. Nem erőltetettek a forték, a magas regiszterek soha nem zavaróak, ahogy szegény Újházi László mondta, nem porzik a gyanta a hangszóróból, hanem mindig van valami látság, finomság. A mély regiszterek, azok szinte brácsaszerűen dúsak hangzásban, úgyhogy ez nagyon megragadó a felvételen. Nagyon romantikus ez a játékmód, amennyiben tudjuk, mi az, hogy romantikus játékmód. Éppen annyira nem tudjuk, mint a barokkot se tudjuk, Isten igazából, hiszen nem állnak rendelkezésre felvételek. Ezek inkább elképzelések, fantáziák. Természetesen tökéletes az intonáció, ami hegedűjáték esetében nincs mindig így. Még a legnagyobbaknál is vannak bizonyos kis holdudvarok ugye a hangtisztaságban, de itt aztán tényleg minden makulátlan. Most egy nagyon érdekes optikai csalódásról is be kell, hogy számoljak, most amennyiben a fülével lát az ember, hogy nagyon lassúnak éreztem. Azt gondoltam, hogy ez az első tétel, ami 23 perc körül van ezen a lemezen, hát ez borzasztó lassú. És hát miért nem játszak egy kicsit élénkebben, és hol van ebből a tempó, és az energia, és az életkedv, stb. Hát megnéztem egy pár más felvételt, hogy mennyi az időtartam. Karajannál 25 perc, Hilary Hannel, aki egy másik nagy kortárs előadó, 24. Egyedül Oistrachék játsszák Kondrasinnal, egy picit gyorsabban, az 22 perc, de Hadelich például 25, Gardiner Mulovával, akik historikus módon játsszák, 23 perc, ugyanennyi. Tehát, hogyha az ember az objektív adatokat nézi, akkor ez egy másodperccel nem lassabb, mint a többi felvétel, és nagyon érdekes, hogy miért tűnik ez így.
0: Nyugodtabb.
1: Hát, mert nyugodtabb, pontosan erről van szó. Artikulált, nyugodt, kiegyensúlyozott, békés. Szóval a Beethoven hegedű verseny, hiába Beethoven, azért nem a hetedik szimfónia, vagy az ötödik szimfónia. Ez egy egészen más jellegű és karakterű mű, áradó szépség és gyönyörű dallamok és nagy hangzásélmény.

0: Beethoven zenéjével véget ért az új zenei újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este a bécsi filharmonikusok játszanak. A 2022-es nyáresti hangverseny programja Európa zenei sokszínűségét és gazdag zenei hagyományait tárja elénk. Gordonkán közreműködik az épp 45. születésnapját ünneplő Gauthier Capuçon, a karmester Andris Nelsons. Felvétel a Schönbrunni kastély kertjéből, ma 20 óra 11 perckor, a Bartók Rádióban. Szombat este kerül sor a 7. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny döntő megmérettetésére. Az elő- és középdöntők friss híreivel, beszámolókkal és kulisszatitkokkal várjuk Önöket hétfőtől péntekig a muzsikáló délutánok utolsó fél órájában. Marton Éva Énekverseny. Hétközben a muzsikáló délutánban és élőben a döntő a Zeneakadémiáról. Szombaton 18 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Muzika sacra. Egyházzene.

Jó estét kívánok, a szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják. A páros évek nyarán rendezik meg Kolozsvárott a Magyar Egyházzenei Biennálét. Kik jönnek ilyenkor össze? És milyen szerepe van ennek az eseménynek a magyar egyházzenei életben? Ennek járunk ma utána, tartsanak velem!

0: A 19. századi cecilianus mozgalomtól kezdve az egyházzenei életet egyfajta szent amatőrizmus lengte be. A szélesebb rétegek éneklésbe való bevonása jegyében mind nagyobb igény mutatkozott a rövid és könnyű kórus művekre, az egyszólamú énekekre és a populáris egyházi zenére. A művészi egyházzenét komponáló szerzők pedig fokozatosan kiszorultak a templomi együttesek repertoáriából, de a hivatásos együttesek koncerttermi eseményein sem leltek igazán otthonra. Adódik a kérdés, van helye a kortárs műzenének a templomban? Vannak olyan együttesek, akiknek a tudása elegendő ezeknek a műveknek az előadásához? Vannak olyan modern művek, amelyek egyszerre felelnek meg a művészi kifejezés és a liturgikus szolgálat szempontjainak? A Magyar Egyházzenei Biennálé szervezői vallják, hogy mindhárom kérdésre válaszolhatunk igennel, és időről időre Kolozsvárra vonzzák az érdeklődő együtteseket, hogy bemutathassák a legfrissebb felfedezéseiket, legújabb műveiket, kapcsolatokat építhessenek, kottákat cserélhessenek, repertoárt bővíthessenek, és nem utolsó sorban a zeneszerzőket is új művek megírására ösztönözzék. Idén augusztus közepén tartották az esemény sorozatot. Selmeci György zeneszerző a Biennálé egyik megálmodója és szervezője, vele beszélgetett Veresemese Gyöngyvér.
1: Harmadik alkalommal szervezték meg az egyházzenei biennálét Kolozsváron. Milyen érzésekkel és milyen tapasztalatokkal jött haza ezúttal?
2: Kicsit úgy éreztük, nem csak én, hanem a szerzőtársak, pályatársak, karnagyok, kórusok is, hogy valahogy beérett a biennálé. És egy olyan rendkívüli presztízsre tett szert, ami lehetővé teszi azt, hogy valóban mindenki ott akarjon lenni, ahogy mondani szokás. Tehát igazából attól, hogy objektív okok miatt valamelyest sűrítenünk kellett az idén a programot, és ezáltal két nappal rövidebb is volt tulajdonképpen a fesztivál, de egy olyan rendkívüli, azt kell mondanom, hogy szinte esszenciális képét nyújtotta a kortárs magyar egyházzenei alkotásoknak a repertóriumjának, hogy egy tökéletesen egyedülálló helyzet keletkezett. Majdnem 40 szerzőnek 100 zeneműve hangzott el 4 nap alatt, úgyhogy el lehet képzelni, hogy ez micsoda rendkívüli erőfeszítés volt. És ugyanakkor pedig külön büszkeség az, hogy ez a vállalkozás valóban teljes mértékben mentes mindenféle manipulációtól vagy preferenciák túltengésétől. Nem zsűrik vagy szakemberek vagy nem tudom, megmondó emberek választják a műveket és a repertoárt, hanem maguk a karnagyok, maguk a kórusok, azok, akik ezt előadják. Tehát valamiféle automatizmust működtet ez a fajta gondolkodásmód, ami a biennálét működteti, és ezáltal természetes módon, természetes folyamatoknak lehetünk a tanúi. Az volt egyedül kikötésünk, hogy minden kórus hozzon ősbemutatót, legalább 2, gyerekkaroknál ez 1 ősbemutató volt kötelező, tehát már ezzel is egy olyan repertoár alakult ki, ami hallatlanul érdekfeszítő, és aki el tud mélyedni, vagy egyáltalán figyelemmel van a magyar templomok zenei gyakorlatára, annak ez nagyon nagy élmény volt. Azt halljuk mindenhonnan, hogy ez valóban egy meghatározó eseménye volt a magyar templomi zenélésnek. Azt látjuk, hogy a szerzők egyre inkább végtelen felelősséggel nyúlnak az egyházzenei műfajokhoz. Az is látszik, hogy felismerték a magyar szerzők, hogy valamiféle saját vallásos meggyőződés, vagy vallásos háttér, vagy vallásos élmény, vagy vallásos impulzus nélkül egyházi zenét komponálni nem nagyon lehet. Vagy ha lehet, akkor az a mű lebukik.
1: Vagy lelketlen lesz.
2: Vagy lelketlen lesz, és valami olyasmi adódik elő, ami természetesen attól még egy koncertteremben működtethető. De bennünket nagyon erőteljesen ez érdekel, hogyan talál vissza a magyar egyházzene a templomokba. És ehhez persze nagyon-nagyon sok résztvevőnek a hozzájárulása kell, hiszen egyik oldalról meg kell győznünk a templomokat és az egyházi elöljárókat, és főleg nem csak az elöljárókat, hanem inkább a második, harmadik vonalát a kárpát-medencei magyar papságnak, hogy érdemes ezzel foglalkozni, és nem csak nyitottságot kérni, hanem annak a tudatosságot, módosítását, hogy itt bizonyos értelemben el kell tudni választani a gyülekezeti zenélést és az öntevékeny zenélést, egyenként az önjelölt zenélést a valódi művészettől és a valódi művészi megnyilvánulásoktól. Ez nagyon nehezen megy. Sok egyházi ember gyakorlatilag azzal, hogyha van egy jófülű gyülekezet, hogy viccesen fejezzem ki magam, tulajdonképpen letudva látja a templomi zenének a szerepkörét, és pontosan az a történelemből örökölt sok száz éves szövetség, ami az egyház és a művészetek között mindig is volt, sérül nagyon látványosan. Na most ennek a rekonstrukciójára vállalkozik bizonyos értelemben a Magyar Zeneszerző Társadalom, vagy legalábbis a zeneszerző társadalomnak az a része, aki ezt a dolgot szívén viseli.

0: Ahogy elnéztem az idén is a programot, az látszott, hogy nagyon sok volt a magyarországi zeneszerző, illetve a magyarországi kórus. Nyilvánvalóan ez adódik abból is, hogy a határon túli magyarságnak a létszáma jóval alacsonyabb, és ebből adódik az a kérdés is, hogy akkor miért ragaszkodott ön Kolozsvárhoz? Fontos volt az egykori vallási központ, az egykori erdélyi szellemiségbe mindezt visszavinni?
1: Természetesen ez fontos volt, sőt, ez bizonyos értelemben, hogy úgy mondjam, természetes választás volt, nem volt kérdés. Ugye Kolozsvár a magyar történelemben a vallási türelemnek és a vallások békés együttélésének a szimbóluma is, nem csak egyszerűen egy vallási központ, hanem egy szimbolikus központ. Ez az egyik fele, de a másik fele valóban az, hogy sok tekintetben persze rendkívül fontos a regionalitás, és rendkívül fontos a különböző színek együttléte, de azért a magyar kultúrának, és különösen a magyar egyházi kultúrának az egységére azért figyelni kell. És a magyarországi kórusok nem voltak föltétlen túlsúlyban, hiszen nagyszerű erdélyi kórusok voltak, ha csak a marosszéki gyermek és ifjúsági kart látom, vagy a csíkszeredai Lux Aurunkvét, vagy a kolozsvári Szent Ceciliát, vagy szintén a kolozsvári Unikantét, vagy a nyitraiaknak a remek pedagógus kórusát, tehát igenis nagyon látványosan az a Kitárt Kapuk fesztiválja, vagy egy, nem szeretem a fesztivál kifejezést, mert nem egészen az, és próbál is, hogy úgy mondjam, a Biennálén nagyon erősen a fesztivál logikától elrugaszkodni, és a dolognak a szakmai részét hangsúlyozni, miközben persze ezt a szakmaiságot megpróbálja a lehető legszélesebb körben megosztani. De a dolog mégiscsak azáltal működik, hogy egy hallatlanul természetes folyamatok zajlanak le. Nincs intervenció, nincs megfontolás, hogy ez X-nek vagy Y-nak kell tessen. Itt valóban azt mondhatom, hogy a szerző számára kicsit viccesen fogalmazva, itt az igazság órája, ugye, mert a műve valóban egy olyan közegben vizsgázik, szintén idézőjelben, ami nagyon fontos és nagyon hiteles. Ez a hitelessége talán a legnagyobb erénye ennek a fesztiválnak, és természetesen az az atmoszféra, amelyről szintén nem tudok, amelyre szintén nem tudok receptet mondani, mert ez is valamiféle nagyon emberi, nagyon természetes, nagyon szerethető automatizmus mentén alakul ki. Szinte a nyitó koncertet követően már láttuk, hogy itt nagyszerű lesz a hangulat, itt nagy beszélgetések lesznek, itt nagy zeneszerző találkozók lesznek, itt zeneszerzők és karnagyok mindent meg tudnak vitatni, itt akár a közönség is beülhet a kórusműhelybe énekelni, hogyha kedve van hozzá. Ugye, tehát itt ráadásul a szélső értékek is minősítik, ugye, mert fontos az, hogy legyenek sztárkórusok, legyen a Gyöngyösi Levente féle 17 Singers, vagy a Szebellédi Valéria csodálatos Magnifikát kórus, ugye az egyik végén a spektrumnak, a másik végén pedig igenis legyenek azok a szolgáló kórusok, azok a nem is föltétlenül

feltétlenül zeneileg képzett emberek, akik minden vasárnap bizony oda mennek a templomokba, és teljesítik a szolgálatot, és ragyogó dolgokra képesek. Tehát ez is valami olyasmi, ami tulajdonképpen talán szokatlan, de kétségtelen, hogy erre a sokat emlegetett atmoszférára, ugye, amit mindenki szóvá tesz, erre a szeretettől és szakmától átitatott négy napra, ez föltétlenül érvényes, hogy ilyen természetes folyamatok hozzák létre.

0: És aztán kialakulnak az egyéb folyamatok is, akár a Biennálé nyomán, hiszen például tanúja voltam annak, hogy éppen a Szent Cecília kórus fellépett itt Budapesten a Szent Anna templomban. Horváth Márton Leventével nagyon szorossá vált például a kapcsolat, azt hiszem, hogy Horváth Márton Levente művei mindenütt ismertek.
1: Pontosan így van. Hát ugye vannak az idős, nagy, befutott, bevált szerzők, ugye persze mindig első helyen emlegetjük Orbánt, akinek az életműve ma már ugye nemzetközi értelemben is közkincs, és egyfajta ilyen már-már a Kodályéhoz hasonló kötelező olvasmány, hogy így mondjam, vagy Vajda János. Nagyon nagy hangsúly esett arra, hogy emlékezzünk a csodálatos Cseminszky Miklósra, nagyszerű darabjait szólaltatták meg sorba egymás után. A Pécsi Palestrina kórus például bemutatta az éppen nekik komponált utolsó kórus ciklusát Cseminszky Miklósnak. Aztán Vajda Jánost említettem, aki nagyon-nagyon fontos kell legyen a református zenei életnek, mert hiszen ő az, aki a legmagasabb szinten műveli azt a fajta zsoltár intonációt, vagy azt a fajta kortárs zsoltár intonációt, ami fontos lenne a református egyház számára. Öröm volt az unitárius templomban Csiki Boldizsár két kifejezetten az unitáriusok számára írt kis kantátáját bemutatni. Sorolhatnám, itt nagyon rosszul veszi ki magát, hiszen fontos dolgokat nem volna szabad kihagyni, például Szebel Lady Valéria fantasztikus teljesítményét a Magnificat kórussal, ami valóban az egyik nagy csúcs pillanata volt a Biennálénak. De hát sorolhatnám, minden pillanat jó, az az igazság. Még az ügyetlen is jók, mert valami olyan erős, olyan hódító az a lelkiség, aminek mentén megszólalnak, és amiben az a mély meggyőződés fűti minden egyes tagnak az éneklését, hogy ő szolgálja a vallásos elmélyülést, és tulajdonképpen végeredményben, ugye történetileg is az egyházzenének mindig ez volt a funkciója, ezt kell átélni, ezt kell szolgálni, várjuk 28-at, majd a 4. Biennálét. Nagyszerű, hogy megjelent az antológia újra, most már a 3. kötet. Kis figyelmesség, hogy a gyermekeknek is csináltunk egy kis antológiát, amiben gyermekek számára alkalmas repertoárt annyit halljuk hitoktatóktól, meg tanítóktól, tanároktól, hogy nincs vallásos repertoár a gyermekeknek. Hát most próbálunk ezen az úton is elindulni. Most egy ilyen első fecske volt ez a gyermekantológia, és remélem, hogy ez majd az évek során egyre izgalmasabb repertoár vezet.
0: A szervezés mellett volt-e ideje komponálni? Önnek volt-e most ősbemutatója?
1: Az igazság tulajdonképpen az, hogy ami a szervezést és az egésznek a kézben tartását illeti, az már nem az én tisztem, hanem az én fiam, Selmeci Jánosé, aki az Aurisk kiadónak és a művészeti ügynökségnek a vezetője, és ő szövetségben a Szent Cecília Egyesülettel Kolozsváron, illetőleg a művészeti vezetés az egyébként is háromtagú, Potyó István, Karnagy úr is benne van, meg Sófalvi Emese, a ragyogó muzikológus, úgyhogy próbáljuk a terheket úgy osztogatni, hogy ez működjön, úgyhogy a fiam az, aki kézben tartja igazából a dolgokat, és akinek rálátása van ugye az egészre. Ez egy nagy ajándék mindnyájunknak, és egyébként pedig nekem hál' Istennek volt egy Stabat Mater bemutatóm, amit a Szebel Lédiék mutattak be a kolozsmonostori apátsági templomban. Mindig nagy élmény a szerzőnek, hogyha a lehető legmagasabb szinten szólal meg a műve. Ugye az ember manapság már 50% is örül, de hogyha ez 100%, akkor maga is csodálkozik, és felteszi a kérdést, hogy hűha, ezt én írtam. Úgyhogy ez nekem egy külön ajándék volt, hogy a Magnificat leánykor ezt megtanulta. Tehát természetesen komponálok, készítettem éppen most a Biennáléra egy újabb népének feldolgozást. A népének is egy nagyon-nagyon fontos műfajunk, annak a megújulását is nagyon szeretnénk elősegíteni, hogy sokat kár hoztatott népénekben is találjuk meg az értékest, és próbáljuk egy olyan fajta impulzusokat küldeni a templomoknak, hogy legalább tudatosuljon, hogy mi az, ami érték, mi az, ami archaikum, mi az, ami későbbi, mi az, ami világi eredetű, stb. Egy kicsit elmélyülni a népének kérdésben, ez is egy nagyon fontos részlet a Biennálé kapcsán.
0: Végül, de nem utolsó sorban, számtalan olyan művet, vagy csak mű részletet, tételt hallott, amely akár a liturgiát is megújíthatja, beilleszthető?
1: Hála Istennek, a szerzők egyre látványosabban elmélyülnek a liturgiai szabályzókba, ugyanakkor fontos az is, hogy legyenek bátor lelkészek, papok, akik hajlandók. Ugye erre nagyszerű példa a kolozsvári Szent Mihály templom, ahol rendre lehet igenis nagyszerű kortárs miséket hallgatni liturgikus keretben, sőt a liturgián kívüli nem kötelező tételeket is gyakran választják a kortárs repertoárból. Nem ritka például az sem, hogy maga a mise, mondjuk egy Mozart mise vagy egy Schubert mise, de mondjuk az offertóriumok, a külön kortárzenei darabok, és így tovább. Ugyanez a helyzet a református templomokban, ahol mindenütt helye van egy kortárs zsoltár feldolgozásnak, különösen akkor, hogyha a szerző igenis tudomásul veszi a realitásait egy-egy templomnak. Ez ugye a vágyott jövőkép, amiben a templomokhoz kötődnek zeneszerzők, ahol a templomoknak kvázi saját házi zeneszerzőjük van, és ahol, hogy úgy mondjam, a gyülekezet büszkesége az, hogy művek születnek az ő használatukra és az ő tiszteletükre. Úgyhogy ez egy távolabbi cél természetesen, de tény és való, hogy már is alakulnak olyan örömteli szövetségek templomok és zeneszerzők között, amelyek messze vezethetnek, és mindig az a leglényegesebb, hogy megérteni ezt a közeget ténylegesen és valódi önvizsgálattal figyelni saját műveinknek a hatásfokát, és azt, hogy milyen hatást keltett, milyen lemondani bátran arról, amit egy gyülekezet mondjuk nem kér, viszont szerepeltetni azt, amit szívesen hallgat. Tehát igazából ezen múlik a következő évek, évtizedeknek a remélhetőleg pozitív fejleménye. Végeredményben egyházunk mindenkinek a magáé, az egyik legfontosabb hely az életünkben, tehát rosszul viseljük, hogyha az egyház szolgáltató szektorrá degradálódik. Ugye nem föltétlenül az egyszerű emberek szolgai kiszolgálása a cél, mert pontosan ez volna a lényege, az edukáció, az, hogy a gyülekezetek halljanak mást is, halljanak szépet, halljanak furcsát, halljanak ilyet vagy olyat, és legyen álláspontjuk ezekkel a hangzásokkal kapcsolatosan. Nem lehet most már bujkálni, és nem lehet azt mondani, hogy majd a koncertteremben kiderül, hogy milyen zseniális vagyok. Nem, ott kell kiderülnie, hogy az egykori cigányprímás mondta a Yehudi Menuhinnak, hogy hát asztalnál meghal. Tehát szinte erre lehet gondolni akkor, amikor egy zeneszerző és műve bekerül a templomba.

0: Mai adásunkban az augusztusban lezajlott Magyar Egyházzenei Biennáléről beszélt Selmeci György. A műsor folyamán Gyöngyösi Levente, Cantata Domino, Horváth Márton Levente, Óvosz Omnész, Orbán György, Magnifikát és Csemicki Miklós, Pater Noster című műveit idéztük. Szombati adásunk témája az évad és tanévkezdés lesz, melyben Aveni Creator Spiritus, Jöjj alkotó lélek gondolatát járjuk körül különböző zenékkel. A riporter Veres Emese Gyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is további szép estét kíván a szerkesztő Uzsali Bence.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Dohnányi Ernő levele testvérének Máriának. Kedves Mici, hát ez az utolsó 70-es, amiben ma belép. Sok-sok-sok hő jó kívánságokkal járulok megünnepléséhez, s remélem a 8-asat együtt ünnepelhetjük. Nálunk az idő is megbolondult. Amióta Florida egzisztál, ilyen hideg, hó és fagyok nem voltak. Ha süt a nap, fagy. Ha pedig melegebb, akkor esik. Már nem is bosszankodunk. Tallahassee, 1958. február 16-a.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
1: A hírszerkesztő Balogh Zoltán nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányi képesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A kötelező kamarai tagságot az előző kormány szüntette meg 3 évvel ezelőtt. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon következetesen ellenőrzi majd a nagy környezetterheléssel járó ipari üzemeket, a legsúlyosabb környezetvédelmi szabálysértés esetén pedig 5 milliárd forintra emeli a kiszabható bírság összegét. Tiltakozik a palack visszaváltásból származó összeg készpénzes kifizetésének tervezett megszüntetése ellen a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt gazdasági és turisztikai kabinetvezetője úgy fogalmazott, újabb globalista támadás lenne, ha a készpénz helyett az ügyfél bankszámlájára kellene utalni, vagy le kellene vásárolni az összeget. Fiszter Zsuzsanna a készpénzes kifizetés megszüntetése helyett a visszaváltó pontok számának növelését szorgalmazta. A MOHU illetékesei néhány napja közölték, hogy az önkormányzatokkal folytatott tárgyalásokon a készpénzes kifizetés megszüntetését javasolják a palack visszaváltásnál. Zöld területekkel váltják fel a Városligetben a meg nem épülő Nemzeti Galéria helyét. Erről beszélt a Liget ZRT vezérigazgatója a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Györgyevics Benedek elmondta, hogy a projekt megtérülése kérdéses lehet, de a zöld felületeket mindenképpen meg kell újítani. Hozzátette, újra végig kell gondolni, hogy a Városliget helyett hol épülhetne meg az új Nemzeti Galéria. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már holnap több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Híreink végén az időjárásról. Marad a nyárias, meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban általában 14-19, napközben 28 és 33 fok között alakul majd.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Mi történik, amikor két különböző ember találkozik? Zsana világtól elzárkózva él. Rose Szila életörömmel neveli három gyermekét. De a nő természetessége lassan áttöri a férfi falait, és kettejük között különleges kapcsolat szövődik. Akik igazán számítanak. A megható finom humorú francia film már a mozikban.
0: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Johann Sebastian Bach E-moll partitáját hallják most Schiff András előadásában. A tételek toccata, allemande, courant, R, sarabande, tempo di gavotta és zsig. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1990. március 22-én készült.

0: Johann Sebastian Bach e-moll partitáját hallották Schiff András előadásában. Toccata Allemande, Courant, R, Sarabande, Tempo di Gavotta és Zsig. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1990. március 22-én készült. A hangmérnök Sütő László, a zenei rendező Durkó Katalin, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában Vajda János műveiből válogatunk. Az Erkel és Kossuth Díjas zeneszerző, zeneakadémiai tanár a legkülönbözőbb műfajokban alkotott lírai szépségű műveket. Most egy vonós négyes, egy zongoraszonáta és 9 bagatell csendül fel, utóbbi vegyes karra. Ars Nova. A 20. és 21. század zenéje. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. A klasszikus és jazz adásában Wolf Péter Jazz Prelüdök, más néven Wolf Temperierte Klavier 2 című lemezét mutatjuk be. A 24 darab a klasszikus zongoraírodalom és a jazz formajegyeit ötvözi, mint a példája a rögtönzésnek és a jazz különböző stílusainak elegyítésére, melyeket most Balog József interpretációjában hallgathatunk meg. Klasszikus és jazz. Wolf Péter albumának premierje szombaton 22 óra 32 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a bécsi filharmonikusok hangversenyét közvetítjük. Vezényel Andy Snelsons. Gordonkán közreműködik Gauthier Capuçon. A felvétel Bécsben, a Schönbrunni kastély kertjében 2022. június 16-án készült. Ezzel a koncerttel köszöntjük a 45. születésnapját ünneplő Gauthier Capuçont. Elsőként hallgassák meg Beethoven harmadik Leonóra nyitányát.

Beethoven harmadik Leonóra nyitányát hallották. A bécsi filharmonikusok Andis Nelsons vezényletével most Mikola Lisenko c-moll búcsúkeringőjét játsszák Oleksii Bazhenov átiratában.

Nikola Lisenko C-moll búcsú keringőjét hallották Oleksi Bazhenov átiratában. A bécsi filharmonikusok játszanak Andris Nelsons vezénnyel. Arthur Smaskats tangója következik.

Arthurs Muscat tangóját hallották. A bécsi filharmonikusok hangversenyét közvetítjük vezényel Andis Nelsons, a Schönbrunni kastély kertjében Bécsben 2022-ben készült ez a felvétel. Most kérem hallgassák meg Camille Saint-Saëns Ámol Gordonka versenyét, amelynek szólistája Gauthier Capuçon.

Camille Saint-Saëns Ámol Gordonka versenyét hallották Gauthier Capuçon szólójával, a bécsi filharmonikusokat Andis Nelsons vezényelte. Miroslav Skorik Ámol melódiája következik, Gauthier Capuçon játszik Gordonkán, a bécsi filharmonikusokat Andis Nelsons vezényli.

Avskorik ámol melódiáját hallották Gauthier Capuçon és a bécsi filharmonikusok előadásában. A zenekar most Andis Nelsons vezényletével Gioachino Rossini a Tolvaj Szarka című operájának nyitányát játssza.

Rossini a Tolvajszarka című operájának nyitányát hallották. A bécsi filharmonikusok hangversenyét közvetítjük a Schönbrunni kastély kertjéből, vezényel Andis Nelsons. Most hallgassák meg Enescu első román rapszódiáját.

Enescu első román rapszódiáját hallották. A bécsi filharmonikusok játszanak Andris Nelson szakkarmester. Becsik Smetana az Eladott menyasszony című operájából a Nyitány következik.

Smetana az Eladott menyasszony című operájának nyitányát hallották. A bécsi filharmonikusok most Andis Nelsons vezényletével Antonin Dvorzsák 10. szláv táncát szólaltatják meg.

Dvorzsák 10. szláv táncát hallották. A bécsi filharmonikusok befejezésül Andris Nelsons vezényletével Johann Strauss Bécsi vér című keringőjét játsszák.

0: Johann Strauss Bécsi vér című keringőjét hallották. Kedves hallgatóink, a Bécsi Filharmonikusok hangversenyét közvetítettük, vezényelt Andis Nelsons, Gordonkán közreműködött Gauthier Capuçon. A felvétel Bécsben a Schönbrunni kastély kertjében 2022. június 16-án készült. Elhangzott műsorunkkal köszöntöttük a 45. születésnapját ünneplő Gauthier Capuçont. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A 70. születésnapját ünnepli Németi Attila, zongoraművész, tanár, műsorvezető.
2: Ezt tanácsolom mindig a fiataloknak, hogy mindig álljanak több lábon, mert bármi történhet.
1: Az Arckép műsorában mesél magáról, ezen kívül még a héten a vasárnapi Kezdőhang műsorában is. Zongora játékát pedig aznap este hallhatják egy 1986-os felvételről. Németi Attila 70. Pénteken 19 órakor, vasárnap 11 órakor és 20 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában éjféli keringők szólnak. Éjszakai merengéshez kínálunk tökéletes aláfestést. Éjféli utazásra indulunk a klasszikus keringők eleganciáját füstös, lágyan ringató jazz muzsika köntösébe bújtató dallamokkal. Midnight Waltz. Pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban. Marton Éva énekverseny. Hétközben a Muzsikáló délutánban és szombaton élőben a Zeneakadémiáról a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
3: Ezen az estén Vajda János műveiből szól válogatás. Három kompozíció szólal meg a hatalmas életműből. Az 1994-es első vonós négyes, az 1996-os zongoraszonáta és a 9 bagatel vegyes karra 1995-ből. Köszöntöm a napjaink zenéjét kedvelőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Csöndes, igényes, máig tanulni képes tanára mesterségének. Operák sora áll életműve középpontjában, de szimfonikus és kamarazenéje, kórusai sem tévesztenek hatást az előadóknál és a hallgatóknál. Írta róla Hollós Máté nemrég megjelent könyvében, az Életmű fejleményeiben. E pár sor után a zeneszerző vallomása következik post-neoromantikus zenei világáról. Talán voltak olyan illúzióim, hogy a muzsikusok majd jobban kedvelik, a közönség könnyebben harap rá. Vannak, akik szívesen játszanak tőlem, és az enyémhez hasonló modorban íróktól, mások viszont éppen, hogy nem. A promócióban végképp nem látom, hogy akár kiadó, akár menedzser, impresszárió ráugrana a mi kínálatunkra. Nincs piac, utóvéd harcban próbál ki-ki egérutat találni. A vallomás később így folytatódik. A 80-as évek elejének bizonytalan próbálkozásaitól eljutottam egy a magam számára természetes nyelven való közlésformához. Olyanhoz, amely nem hordozta a korábbiak terheit, amikor rendre foglalkoztatott, hogy amit írok, nem túl modern-e, vagy nem túl konzervatíve. Ettől a 90-es, 2000-es évekre elért felszabadulástól zeneszerzőnek éreztem magam. Jól esett minden nap odaülni a komponáláshoz. Idillikus állapot volt, hogy tudtam, mit akarok írni, hittem benne. Fiatalon a zeneszerzőnek jobbnál jobb ötletei adódnak, talán még nincs a megformálás birtokában, de a lendület, a tehetség átviszi a nehézségeken. Később az invenció és a mesterség ismerete jó esetben összhangba kerül egymással. Vajda János szavai után szólaljon meg első vonós négyese. A Danubius Quartett, azaz Zsé Szabó Mária, Miklós Adél, Nagy Enikő és Ribli Ilona játszik.

Vajda János 1994-ben írt első vonós négyesét a Danubius Quartet játszotta. A zeneszerző kórus művei révén kötött barátságot a legendás karnaggyal, Erdei Péterrel, akinek lánya, Márta játéka inspirálóan hatott a komponistára. Az ő számára írta meg 1996-ban szonátáját, melyet természetesen Erdei Márta mutatott be. Lemezfelvételt is ő készített belőle a komponálás évében. Ezt hallják az elkövetkezendő 15 percben.

0: az 1996-os keltezési szonátát Erdei Márta játszotta. Az utolsó Vajda János kompozíció, mely az Ars Novában megszólal, az évezred utolsó évtizedének közepén készült, 9 bagatell. Az ezredforduló után pár évvel nagyszabású sorozat vette kezdetét a Bartók Rádióban Fittler Katalin szerkesztő irányításával, aki a Hallgassuk Együtt a Szerzővel című sorozatába az összes aktív magyar komponistát meghívta, hogy beszéljenek műveikről. Természetesen Vajda János is meghívást kapott, s miért is a 9 bagatelt választotta? Annak okait maga árulta el.
1: Hogy miért ezt a darabot, a 9 bagatelt választottam ehhez a műsorhoz, annak két alapvető oka van. Az egyik tulajdonképpen nosztalgikus ok, ez ugye egy kórus ciklus, ha úgy tetszik, a rádióinak előadásában, Strauss Kálmán vezényletével. Ezelőtt 33 évvel lettem a rádió énekarának korrepetitora, még zeneakadémista voltam, és ez volt az életem első munkahelye. Korábban is, tehát mondjuk egy fél évvel korábban is már dolgoztam itt, mint forgató. Hát ez a mai technikai körülmények között nem nagyon értelmezhető ez a foglalatosság. Magnószalagokat cipeltünk, az adáshoz játszottuk le őket, és ezt egyébként Strauss Kálmánnal együtt kezdtük, aki aztán később szerkesztő lett, én pedig a kórusnál korrepetítor, hát így kezdődött a mi rádiós pályafutásunk, az övé pillanatban is tart, az enyém az 4-5 évvel később véget ért, de azok az évek nagyon fontosak voltak a számomra, és a kórussal való személyes és szakmai kapcsolatom is, azt mondhatom, hogy megmaradt. Azokkal, akik akkor ott voltak, és még ma is aktív tagjai a kórusnak, hát hogy mondjam, úgy gondolom, hogy baráti viszonyban maradtunk. Tehát ez a nosztalgikus ok, ami miatt ezt a darabot választottam. A másik szintén a kórushoz kötődik, és sajnos meglehetősen aktuális, ugye hallani, hogy a sajnálatos megszorító intézkedések, mint hogy általában lenni szokott a kultúra területén, szoktak lecsapni, és hallani, hogy a kórust is esetleg érinti ez, és hát, hogy én úgy mondjam, a szolidaritásomat szeretném kifejezni a kórussal akkor, amikor egy velük készült felvételt ajánlok a rádióhallgatóknak meghallgatásra. Most, ami a darabot illeti, még ez is valamelyes kötődik a kórushoz annyiban, hogy az első darabja a bagatelleknek, ami ugye hát rövid tételeket jelent, olyannyira rövideket, hogy azt hiszem egyik sem éri el a 2 perc hosszúságot. Tehát az első az Moldvai Józsefnek a versére íródott. Moldvai József a rádiókórusnak a tagja, lehet, hogy már nyugdíjban van, ezt most nem tudom, legutóbb nem láttam, mert én szoktam figyelni, hogy ki van még ott a régiek közül. De hát ő mint fotós, mint szólóénekes, mint költő egyaránt működik. Elnézést kell kérnem tőle, mint ahogy sok más költőtől is, mert én elég durván szoktam bánni a versekkel. Az ő verse is rosszul járt, hozzáteszem, ő ezt tudja, megtudta, tehát nem a tudta nélkül történt. Egész egyszerűen széttrancsíroztam, hogy csúnyán fogalmazom ezt a Dr. Fakopáncs című verset. Sőt, még hozzá is írtam az elejére meg a végére egy-egy sort, ami egyébként a Bajátszóknak a híres prológiából való. És tulajdonképp minden egyéb a Moldvai versről van, de tény, hogy hát a mester maga sem ismerne rá talán, ha magában hallaná meg, ha nem tudna erről a dologról. Ennél valamivel jobban járt Szőcs Géza, akinek a Nicht vor dem Kind című versére készült a második tétel. Ott a csonkítás egyszerű bizonyos részei ki vannak vágva a versnek. Ennek az oka az volt, hogy hát ez egy gyerekkorral foglalkozó, nagyon szép vers egyébként. Ugye Szőcs Géza Kolozsváron, én Budapesten nőttünk föl, és hát vannak a versnek bizonyos olyan részei, amiket én nem éltem át, amiket csak ő élhetett át, és vannak közös élmények, ha úgy tetszik, tehát olyan dolgok, amiket ő is, én is átélhettem, ő Kolozsváron, én Budapesten. Úgyhogy azokat a részeit, amelyek nem rám vonatkoztak, tehát ugye, igazán őszintén nem tudtam volna megcsinálni, azokat egész egyszerűen kihagytam. Aztán vannak olyan versek, amik megúszták ezt a műtétet, mint Váradi Szabolcsnak a 4 soros című verse. Ugye 4 sorból azért nem lett volna szép kihúzni mondjuk 2-t. Az, az igazság, hogy mindegyik költőz valamiféle személyes kapcsolat fűz Váradi Szabolcshoz, elsősorban, mint szövegkönyvíróhoz, 2 operámnak is, sőt egy oratóriumomnak is a szövegét írta. És egészen nagyszerű költő, aki nagyon keveset publikál, és így kevésbé van, hogy úgy mondjam, szem előtt. De hát aki a magyar költészetben, a mai magyar költészetben valamelyest is járatos, az azért tudja, hogy kiről beszélek. Jó barátja volt Váradi Szabosnak, Petri György, aki a következő bagatelt jegyzi, hogy úgy mondjam. Ez megint egy fontos darab. Ennek a felvétele se volt könnyű, nem teljesen szalonképes a verses, van annak a poénja, de nagyon fontos dologról beszél. A címe azt hiszem az, hogy a minimum művészetétől a művészet minimumáig. Ez egy aktuális, hogy mondjam, zenei szempontból, vagy zenepolitikai szempontból, vagy a kortárs zene szempontjából az én álláspontomat is képviseli. Nyilvánvalóan Petri nem erre a célra írta, de hát ez a vers, ez azért, ezt el is olvasnám. Valaha történeteket írtunk, aztán a nemrég múltban szövegeket, de ezek sem bizonyultak elég tisztáknak, túlságosan emlékeztettek a valóságra. Elnézést az obszén kifejezésért. Redukálottunk hát a mondatokra, de ez sem megoldás, értelmük van. Elszigetelt szavak, ez sem jó. Lehetséges kontextusokat implikálnak. Főcsapás irány, a betűk, végül az üres papír, amivel kitörölhetjük a seggünk. Ez volna a vers, amit természetesen a kórus nehezen vállalt fel, ráadásul a női karra jutott ez az utolsó sor, úgyhogy át kellett hangszerelni férfi szóló hangra arra, aki vállalta. Az ötödik bagatel, az Fodor Ákos verseire készült, ez megint egy érdekes keverék, annyiból, hogy ez két Fodor Ákos versből van összetéve. Ráadásul úgy, hogy a Vígrendeletek című Fodor Ákos vers két felé van szedve, és közé kvázi trióként a Hagy című vers került. Na most, aki Fodor Ákos költészetét ismeri, azt tudja, hogy ő meglehetősen rövid költeményeket ír, úgyhogy azért ez így is egy rövid tétel, bár talán ez a leghosszabb mind közül. És ezzel tulajdonképpen lezárul a ciklusnak az a része, ami utóbb készült, mert a hátramaradt négy darab az készült el legkorábban, valamikor 99-ben, ami szintén egy Fodor Ákos vers, két Cselényi Béla vers, és végül egy úgynevezett talált szöveg, aminek annyiban van talán csak nagyon mondjam, érdekessége a születését illetően, hogy egy fiatal énekes nő egyszer valami pályázatához kért ajánlást. És én ezeket úgy szoktam kivédeni, hogy aljas módon megíratom az illetővel az ajánlást, és aztán aláírom, mert egyszerűen nem vagyok képes megfogalmazni egy ilyen szöveget. És aztán tulajdonképpen ennek az ajánlásnak a hatására eszembe jutott egy bizonyos szövegötlet, és aztán Györgyfalvai Katalin, aki az operáimnak is a dramaturgia, lényegben összeállítottunk egy olyan szöveget, ami aztán ennek a ciklusnak a fináléja. Na most, hogy ez mennyire ciklus, azt én nem tudom. Az igazság, hogy ez egybe egyszer vagy kétszer hangzott el koncerten. Nyilván nehéz sok apró tételből álló ciklust, hát hogy mondjam, egy műként előadni, és azt gondolom, hogy lehet külön is kezelni, nem tartoznak szorosan össze, mint mondjuk egy szimfónia tételei, vagy egy vonós négyes tételei, mondjuk mint egy suite tételei, tehát előadható belőle a Badineri, vagy bármelyik tétel külön is, nyilván másfél percért talán nem érdemes, mert végülis ezeknek a bagatelleknek éppen ez a sajátossága, hogy nem bővebb kifejtésre kerül itten egy zenei anyag, hanem tulajdonképpen olyan gondolatok jelennek meg röviden megfogalmazva, amik ebben az esetben nem kívánták, vagy én nem kívántam ezeket hosszabban taglalni. Hát én jó zenehallgatást kívánok, remélem szeretni fogják, ha meghallgatják.

0: Vajda János 9 bagateljét a Magyar Rádió énekkarának előadásában hallották, a karnagy Strauss Kálmán volt. Az elhangzott tételek, Dr. Fakupáncs, Moldvai József verse, Nicht vor dem Kind, Szőcs Géza verse nyomán, Négy soros, Váradi Szabolcs verse, A minimum művészetétől a művészet minimumáig, Petri György sorai, Vígrendeletek, temetésemre szeretettel, valamint Poszt, Fodor Ákos versei, Mit ragadok meg, és a helyezkedőkhöz Cselényi Béla versei. A ciklust a talált szövegre készült ajánlás zárta. Az Ars Nova ezzel véget ért. Holnap Csemicki Miklós alkotásaiból hallhatnak, szintén hármat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Ma utazásra csábítjuk önöket, legalábbis képzeletben, hiszen minden zenemű címében szerepel egy város neve, így az összeállítás címe Town to Town. Hallunk majd a teljesség igénye nélkül Chris Potter, Vernon Duke, George Gershwin, Quincy Jones, Tála Sáron és Fényes Szabolcs írta dallamot is különböző formációkkal. Elsőként az Emingóval szól a Flight to Oslo.

Ez volt a Warsaw Stump Herself, a Warsaw Ragtime. A When in Rome következik a Town to Town összeállításunkban. Sarah McKenzie énekel, Mark Whitfield gitározik, Ruben Rogers a bőgős, Warren Wolf a vibrafonos, Gregory Hutchinson dobol.

Ez volt a When in Rome, Sarah McKenzie énekelt, Mark Whitfield gitározott, Ruben Rogers volt a bőgős, Warren Wolf a vibrafonos és Gregory Hutchinson dobolt. Most az A Foggy Day in London Town következik. Korbatilla harsonán játszik, Cseke Gábor zongorán, Sárkány Sándor a bőgős, Bertis Tamás dobol.

Ez volt az A Fog idején London Town. Korbatilla, Cseke Gábor, Sárkány Sándor és Bertis Tamás előadásában hallottuk. Az April in Paris következik, Pocsai Krisztina énekel a Bágyi Balázs New Quartet felvételén.

Pocsai Krisztina énekelt, a Bágyi Balázs New Quartet felvételén, ez volt az April in Paris. Folytassuk a gondolatbeli utazást és a Town to Town összeállításunkat. A Stockholm Sweetnin következik. Urbán Orsolya énekel, Kolman Gábor altszaxofonon játszik, Horányi Sándor gitározik, Luciános a bőgős, Samkó János dobol.

Ez volt a Stockholm Sweetnin. Urbán Orsolya énekelt, Kolman Gábor, Horányi Sándor, Luciános és Samkó János volt a hangszeres művész. Most a Tálas Áron trióval következik a Helsinki.

a Helsinkit a Tálas Áron trióval hallottuk. És az utolsó témával hazaérünk, a Budapest, Budapest, te csodás hangzik el a Jazz Steps Banddel.

0: Ez volt a Budapest, Budapeste csodás a Jazz Steps Banddel. A mai All the Jazzben a Town to Town című összeállításunkat hallhatták, minden zenemű címében szerepelt egy-egy város. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló. Feledett művek szólnak a Helsinki Barokk Zenekar és a Pörszül Kórus előadásában. Antonio Kazimir Kártejeni olasz-lengyel komponista Mária tiszteletére írt oratóriuma, valamint a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme, Jakubian Riba Stabat Matere, Apo Häkkinen finn karmester és csembalista kutatásainak és vezénylésének köszönhetően kell új életre. Oratóriumok. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában éjféli keringők szólnak. Éjszakai merengéshez kínálunk tökéletes aláfestést. Éjféli utazásra indulunk a klasszikus keringők eleganciáját füstös, lágyan ringató jazz muzsika köntösébe bújtató dallamokkal. Midnight Waltz. Pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban. Szombat este kerül sor a 7. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny döntő megmérettetésére. Az elő- és középdöntők friss híreivel, beszámolókkal és kulisszatitkokkal várjuk Önöket hétfőtől péntekig a muzsikáló délutánok utolsó fél órájában. Marton Éva énekverseny. Hétközben a muzsikáló délutánban, és élőben a döntő a Zeneakadémiáról. Szombaton 18 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a szerkesztő Pecz Gábor Olivér, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára. Köbel Anita a kormány szóvivő közölte, erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. Az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát a januári szinten rögzítik. Köbel Anita emlékeztetett, hogy a kormány megduplázza a szociális tüzelőanyag program keretét. A következő szezonban 5 milliárd helyett 10 milliárd forint lesz erre a célra. A kormány korábbi döntése szerint a tűzifa áfája szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken. Sétáltathatók póráz nélkül a segítő kutyák, ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztethető jelzés. Az erről szóló kormányrendelet ma este jelent meg a Magyar Közlönyben. A vonatkozó szabályok szerint közterületen ebet csak pórázon lehet vezetni. A mostani rendelet azonban kimondja, hogy a segítő kutyák jólétére tekintettel és a gazdáikkal való együttműködés javításához indokolt a könnyítés. Megtartották a közép- és kelet-európai mesterséges intelligencia csúcs találkozót Prágában. A résztvevő országok közös nyilatkozatot írtak alá arról, hogy együttműködnek és megosztják egymással tudásukat a mesterséges intelligencia területén. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter hangsúlyozta, hogy az országok többsége a közigazgatás és a közszolgáltatások fejlesztését tekinti az EMI egyik legfontosabb alkalmazási területének. Pierre Gardin Múzeum nyílt Velencében, a Bragadin palotában. Az olasz származású francia divattervezőnek szentelt múzeumban több mint 350 kreáció, művészeti alkotás és személyes tárgy látható. A 2020-ban elhunyt alkotó több mint 40 éve vette meg magának a palotát, amelyben mostantól 1000 négyzetméteren a díjai is megcsodálhatók. A múzeum megnyitását a most zajló Velencei Filmfesztiválra időzítették. Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb itt a Bartók Rádióban holnap reggel 6 órakor jelentkezünk.
3: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti Önöket, munkatársai Katona Márta és Szabó Péter nevében is. Ma elsőként Karol Rathaus muzsikáját halljuk, aki 1895-ben született a mai Lengyelország területén, Lembergben. Zenét először családján belül tanult, majd Bécsben és Berlinben. Rathaus fiatalon komponálni kezdett, főleg zongorára és kamara zenére írt műveket. Aztán Berlinben vált ismertté, ahol modernista stílusban komponált. Zenei nyelvét a német expresszionizmus határozta meg. Ádur Preludium és Gig című zeneművét halljuk.

Karol Rauthaus Ádur Preludium és Jig című kompozícióját a lengyel filharmonikus zenekar játszotta Joel Stuben vezényletével. A náci hatalom felemelkedése miatt Rauthaus aztán elhagyta Németországot és Amerikába emigrált. Most Glinka zongora darabja következik, a Pacsirta.

Glinka, a Pacsirta című zongora darabját Kotaro Fukuma japán zongora művész játszott, aki Tokióban született 1982-ben, fiatal korától kezdve nemzetközi versenyeken vett részt, és világszerte koncertezett szólistaként, kamara zongoristaként. Ruth Gibbs zenekari műve következik, a tengeri tájkép.

Ruth Gibbs Opus 53-as Tengeri tájkép című zeneművét a BBC Velszi zenekar adta elő. Handel Angliában csinálta meg szerencséjét, Anglia nem hozta zavarba, az érkezését megelőző időkben Itália volt néhány évig a választott hazája. A Rodrigo című operából hallgatunk meg egy áriát.

Handel Rodrigo című operájából az áriát Emma Kirkby énekelte, a régi zene akadémiája muzsikusait Andrew Menci vezényelte. Guillaume Conesson 1970-ben született francia zeneszerző, különösen ismert színgazdag hangszereléséről és energikus, lendületes stílusáról. A sextettet halljuk tőle.

Guillaume Connaisson szextetjét az Hexagon együttes adta elő. A komponista zenéjében gyakran keverednek a posztmodern elemek, a filmzenei hatások, valamint Messiaen és Dutilleux öröksége. Párizsban tanult, és ő maga is ott tanított. Joseph Haydn D-moll szimfóniája következik.

József Haydn 26-os számú D-moll szimfóniáját a Norvég Rádió zenekar adta elő Stefan Sólyom, vagy inkább Sólyom István vezényletével. Ez a Lamentazione szimfónia, ami Eszterházy Miklós herceg udvarában készült az 1760-as évek végén. Hindemith szonátájával folytatjuk a zenélést.

Paul Hindemith szonátáját Rita Costanzi játszotta. Dvorák 4 szimfonikus költeményt írt, ezek a Vízimonó, a Nappali boszorkány, az Aranyrokka és a Vadgalamb. Mi most az Opus 109-es Aranyrokkát ismerhetjük meg, 1896-ban készült a darab, a BBC skóciai zenekara játszik.

Dvorzsák Aranyrokka című szimfonikus költeményét játszotta a BBC skóciai zenekara Ilan Volkov irányításával. Dvorzsák nem a fővárosban, hanem egy kis faluban vásárolt magának egy kocsiszint, amit aztán átalakítatott, és ott beszélgetett esténként a helyiekkel. Ray Vaughan Williams D-dur kvintettje következik.

Ray Vaughan Williams D-dur kvintettjét, Stefan Siegenthaler, Thomas Müller, Matthias Enderle, Patrick de Manga és Hiroko Sakagami adta elő. Vaughan Williamsnek nagyon jó módú családja volt, úgyhogy a kisgyerek mindent megkapott, ami a műveltséghez szükséges volt, ő pedig élt a lehetőségeivel. Kedves hallgatóink, 2 óra van.

A svéd rádiózenekar hangversenye következik, amelyen elsőként az 1985-ben született Liza Streichs svéd zeneszerző Szárnye című kompozíciója hangzott el. Streich a kortárzene kísérletező alakja, műveiben gyakran alkalmaz preparált hangszereket, mechanikus eszközöket, mikrohangközöket, ezek különleges hangzásvilágot hoznak létre. A szárny és ezt az érzékeny lebegő atmoszférát kutatja, amiben a hangszínek, a zajszerű effektusok nagyon fontos szerepet kapnak. A repülés, a törékenység, a mozgás képzetét idézi már a cím is.